0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

perc a dél. A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два и один FM. Классное радио в дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Dimjana 102 i 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidjam ostatva. Iodin FM.
1: Klasne radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: 7 ура. 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 18-án, pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 18 вересня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
5: FM 92.1.
6: Pulzus FM.
1: Megdobban.
3: A Pulzus Rádió műsorszolgáltatási engedélyét további 10 évvel meghosszabbították. Tegnap megtartotta soron következő ülését az Ukrán Televízió és Rádió műsorszolgáltatási nemzeti tanács. Amint egy 100 napi rendi pont között szerepelt a Pulzus Rádió műsorszolgáltatási engedélyének meghosszabbítása is. A nemzeti tanács tagjai egyhangulag támogatták a licenc további 10 évre történő meghosszabbítását. A témáról ma bővebben hallhatnak a külön kiadás című műsorunkban.
4: Пузуш Радіо, Радіо Пульс, намовлення продовжено на 10 років. Вчора відбулося чергове засідання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Серед близько сотні питань розглянули питання продовження дії ліцензії на мовлення Пузуш Радіо, Радіо Пульс. Нацрада одноголосно підтримала продовження ліцензії. Сьогодні більше про це ви почуєте у прямому ефірі в передачі «Спеціальний випуск» на Радіо Пульс FM.
3: A katolikus Caritas, Caritas Hungarica jóvoltából 3000 doboz fájdalom és lázcsillapító készítmény érkezett Kárpátaljára. A megyei egészségügyi segélyezési bizottsággal közösen azon dolgoznak, hogy a szállítmánya lehető leggyorsabban célba érjen, és eljusson a frontvonal közeli kórházak egészségügyi intézményeibe, valamint a közvetlenül rászorulókhoz, ahol most a legnagyobb szükség van ezekre a létfontosságú szerekre. Erről Rezes József, a Kárpátaljai Határmentő Önkormányzatok Társulásának vezetője nyilatkozott.
7: Igen, néhány nappal ezelőtt sikeresen lebonyolítani a magyarországi Caritasszal közösen egy projektet, aminek a keretében a Richter Gedeon felajánlását tudtuk beszállítani Kárpátaljára. Itt antibiotikum készítményt hoztunk be a magyarországi Caritasszal közösen, aminek egy részét itt Kárpátalján a megyei közigazgatási hivatal egészségügyi főosztályának igénye szerint szét tudtunk osztani azoknak az egészségügyi intézményeknek, akinek szüksége volt rá. Ugye a fennmaradó részét pedig egy ungvári partnerszervezetünkön keresztül azokban a régióba küldtük, ahol hiány van ebben, és ahol nagy szükség van erre. A frontvonali közeli katonaellátó kórházakba, gyermekkórházakba. Egy újabb, nagyobb értékű gyógyszerszállítmány fog ezennek a projektnek a keretein belül beérkezni Kárpátaljára, most pedig ilyen fájdalom és lázcsillapító ibuprofen hatású gyógyszert fogunk tudni átadni a rászorulóknak.
4: Завдяки католицькому Карітасу, Caritas Hungarica на Закарпаття надійшло 3 тисячі упаковок знеболювальних та жарознижувальних препаратів. Спільно з обласною комісією з питань медичної допомоги вони працюють над тим, щоб вантаж якомога швидше потрапив за призначенням, а саме до медичних закладів і лікарень поблизу лінії фронту, а також безпосередньо до тих, хто його потребує. Де ці життєво необхідні препарати зараз потрібні найбільше. Про це розповів керівник об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття Йоужеф Резеш. Далі ви чуєте його слова.
7: Néhány nappal ezelőtt sikerült sikeresen lebonyolítani a magyarországi Caritasszal.
4: Кілька днів тому нам вдалося успішно реалізувати спільний проєкт з Caritas Угорщини, у межах якого ми доставили на Закарпаття гуманітарну допомогу, надану компанією Richter Gedeon. Йдеться про антибіотики, які ми спільно доставили на Закарпаття. Частину препаратів, відповідно до потреб Департаменту охорони здоров'я Закарпатської обласної військової адміністрації, ми розподілили між медичними закладами, які їх потребують. Прибували решту через нашу партнерську організацію в Ужгороді направили до регіонів, де є дефіцит цих препаратів і де вони особливо необхідні. До лікарень, які надають допомогу військовим поблизу фронту, а також до дитячих лікарень. Цього разу, завдяки наданій допомозі, ми зможемо передати тим, хто цього потребує, препарати з ібупрофеном, які використовуються для зменшення болю та зниження температури, зазначив Йоужеф Резеш.
3: Az idei év első 8 hónapjában 37 gyermeket fogadtak örökbe Kárpátalján, míg a tavalyi év azonos időszakában 52 gyermeket. Jelenleg 72 örökbefogadásra jelentkező személy szerepel a nyilvántartásba, közülük 55-en házaspárok, 17-en pedig nem házasok. Mindez tegnap hangzott el a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás tájékoztatóján. A jogszabályok legutóbbi módosításai között szerepel az örökbefogadási ügyek elbírálási határidejének 30 napra történő rövidítése, valamint az örökbefogadó szülőknek járó állami támogatás 50 ezer hrivnyára történő emelése. Emellett mostantól lehetőség van arra is, hogy az örökbefogadással kapcsolatos első konzultációra online jelentkezzenek, az érintettek felkerüljenek az örökbefogadásra váró jelöltek nyilvántartásába, illetve a szükséges igazolások egy részét közvetlenül az állami nyilvántartásokból töltsék le. Az ügyintézés egy része online, a GIA alkalmazáson, illetve a gyermekek egységes információs és analitikai rendszeren keresztül is elérhető.
4: Цьогоріч на Закарпатті за 8 місяців усиновили 37 дітей, тоді як минулого року за цей період було усиновлено 52 дитини. Нині в реєстрі усиновлювачів перебувають 72 кандидати, з них 55 – подружні пари, ще 17 осіб не перебувають у шлюбі. Про це йшлося вчора на брифінгу в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Також було повідомлено, що серед основних змін у законодавстві – скорочення строків розгляду справ про усиновлення до 30 днів, збільшення державної допомоги батькам-усиновлювачам до 50 тисяч гривень, а також те, що відтепер подати заяви на первинну консультацію щодо усиновлення, підтягнути частину довідок з держреєстрів можна онлайн через Дію або єдину інформаційно-аналітичну систему «Діти». Йдеться у повідомленні.
3: Miroslav Bilecki kormányzó és Román Szarája megyei tanács elnöke a rendkívüli helyzetek állami szolgálatának kárpátaljai munkatársait köszöntötték tegnap szakmai napjuk alkalmából. Az ünnepségen a dolgozók megyei kitüntetéseket és köszönőleveleket vehettek át. Az alkalomból egy szolgálati jármű kulcsait is átadták. A jármű megvásárlásához szükséges forrást a megyei költségvetés biztosította. A teljes körű háború ugyanakkor jelentősen megváltoztatta a katasztrófavédők feladatait. A kárpátaljai tűzszerész jelenleg Mikolaiv megyében dolgoznak, a megyei katasztrófa védelmi alakulat mentőegységei és műszaki eszközei pedig Harkiv megyében és a felszabadított Herszon térségében teljesítenek szolgálatot. Közben a katasztrófa védelem feladatai Kárpátalján is folyamatosak. Bilecki köszönetet mondott valamennyi kárpátaljai katasztrófa védőnek a kitartásért, önfeláldozásért és helytállásért, közölte Miroslav Bilecki kormányzó.
4: Вчора голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та голова обласної ради Роман Сарай привітали закарпатських працівників державної

0: повідомлені голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького.
1: Kárpátalján gyanúsítottként hallgatták ki egy építőipari vállalkozás korábbi igazgatóját, aki több mint 1,8 millió hrivnya költségvetési pénz jogtalan megszerzésével gyanúsítanak a Dolha-Ilosva közötti útszakasz felújítása kapcsán. A nyomozás adatai szerint a 34 éves krivérihi születésű férfi által vezetett vállalkozás 36,7 millió hrivnyát kapott az elvégzett munkálatokért, miközben azok tényleges értéke 34,9 millió hrivnya volt. A munkálatok teljesítési igazoló dokumentumokba valótlan adatokat vezettek be az elvégzett munkák mennyiségéről és azok értékéről, így a költségvetésnek több mint 1,8 millió hrivnya kárt okozhattak. Az ügyben a nyomozást a rendőrség munkatársai végzik. Az ukrán biztonsági szolgálat, valamint a stratégiai nyomozások főosztályának munkatársainak közreműködésével a Kárpátaljai megyei ügyészség ügyészeinek eljárási felügyelete mellett, közölte a Kárpátaljai megyei ügyészség.
0: На Закарпатті колишньому директору будівельного підприємства повідомили про підозру у заволодінні понад 1,8 мільйона гривень бюджетних коштів під час ремонту дороги Довге-Іршава. За даними слідства, підприємство, керівником якого був 34-річний уроженець міста Кривий Ріг, отримало 36,7 мільйона гривень за виконані роботи, однак їхня фактична вартість становила 34,9 мільйона. До актів виконання робіт внесли недостовірні дані про їхні обсяги та вартість. Розслідування проводять слідчі поліції за участю співробітників СБУ та управління стратегічних розслідувань за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури. Про це інформує прес-служба прокуратури Закарпаття.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: Ma főként változékony időjárásra számíthatunk Beregszász térségében. Napközben gomoly felhők takarhatják el a napsütést, a hőmérséklet 25 fok körül alakul.
0: Сьогодні у Берегові та районі очікується мінлива хмарна погода. Похмурі періоди змінюватимуться сонячними. Вдень температура повітря становитиме біля плюс 25 градусів.
1: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
0: З вами були Бекві Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következne.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Folytatódott az Európa Liga alapszakaszának első fordulója, amely újabb látványos eredményeket hozott. A nap legnagyobb győzelmét a Juventus aratta. A torinóiak hazai pályán 5-0-ra ütötték ki a holland NEC együttesét. Magabiztosan kezdett a Crystal Palace is, amely 4-0-ra verte a lengyel Lech együttesét. Remekül kezdett a Ferencváros is, amely idegenben a Celticet verte 1-3-ra. Újabb nagy különbségű siker született Isztambulban. A Besiktás a második félidőben döntött el a meccset, és 4-1-re múlta felül a Marseille-t. Történelmi estét élt át a Bournemouth, az angol együttes első európai kupa meccsén idegenben 2-1-re legyőzte a Real Sociedadot. Emellett a Union Saint-Gilloise kiütötte a Victoria Pilsent, míg a portugál Torrense meglepetésre felülmúlta a norvég Lillestrømöt. Продовжується перший тур загального етапу Ліги Європи, який приніс одразу кілька яскравих результатів. Найбільшу перемогу туру оформив Ювентус. Туринці вдома розгромили нідерландський НЕК з рахунком 5-0. Впевнено стартував і Crystal Palace, який розбив польський Лек з рахунком 4-0. Ще одну переконливу перемогу здобув Бешикташ, який у другому таймі дотиснув Марсель. Невдало розпочав турнір Селтік. Шотландці вдома програли Ференцварошу з рахунком 1-3. Історичний вечір видався для Бормута. Англійський клуб у своєму дебютному єврокубковому матчі переміг на виїзді Реал Сосьєдад. Також Юніон Сен-Жилуаз розгромив Вікторію Пілзень, а Торенсе сенсаційно переміг Лілстре. А спаньо ладорогу Сувечі 2030-ig meghosszabbította Луїс де ла Фуенте szerződését, így a világbajnoki címvédő válogatott szövetségi kapitánya további 2 évig marad a posztján, miután idén nyáron világbajnoki címig vezette a csapatot, amelyet 2022 óta irányít. De la Fuente irányításával Spanyolország 2024-ben Európa-bajnokságot, 1 évvel korábban pedig Nemzetek Ligáját nyert. Korábbi sikerei között szerepel az U19-es és az U21-es Európa-bajnoki aranyérem, valamint a 2021-es tókiói olimpiai ezüst, ahol a döntőben Brazília bizonyult jobbnak. Hiszpanyolska futbolnak pedig Федерація продовжила контракт Луїса де ла Фуенте до 2030 року, тож наставник чинних чемпіонів світу залишиться на посаді ще на 2 роки. Де ла Фуенте, який очолює збірну з 2022 року,

0: Sziasztok! Ha péntek, akkor dalpremiér. Én Répási Eszter vagyok. Ezen a héten Szekér Gergő vadonatúj dalát, az Akik voltunkat mutatjuk be.
1: A szívünk szabadon szállt, a Duna parton nyomokat hagytunk.
0: Szekér Gergő nevét a közönség a 2018-as Magyar X-faktorban ismerhette meg. Majd egy évvel később, a dal 2019-ben is találkozhattunk vele, ahol a Madár repül című saját dalával a döntőig jutott. Az Akik voltunk talán eddigi legszemélyesebb dala. Gergő a saját életére tekint vissza, az elmúlt évekre, változásokra is arra, hogyan jutott el oda, ahol ma tart. A dal különlegessége, hogy a közepén angol nyelvre vált, így még személyesebb gondolatokat oszt meg a hallgatókkal. Zeneileg pedig visszatér ahhoz a nagyszabású érzelmes pop hangzáshoz, amely közel áll hozzá. Egy dal a múltról, a változásról és arról, hogy közben mennyi mindenünk megmarad abból, akik egykor voltunk. Hallgassuk most Szekér Gergő legújabb dalát, az Akik voltunkat, itt a Pulzus Rádióban.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 18-án, pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіо слухачам вітання. Сьогодні 18 вересня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
5: FM 92.1.
1: Pulzus FM. Megdobban.
3: A Pulzus Rádió műsorszolgáltatási engedélyét további 10 évvel meghosszabbították. Tegnap megtartotta soron következő ülését az Ukrán Televízió és Rádió műsorszolgáltatási nemzeti tanács. Amint egy 100 napi rendi pont között szerepelt a Pulzus Rádió műsorszolgáltatási engedélyének meghosszabbítása is. A nemzeti tanács tagjai egyhangulag támogatták a licenc további 10 évre történő meghosszabbítását. A témáról ma bővebben hallhatnak a külön kiadás című műsorunkban.
4: Пузуш Радіо, Радіо Пульс, намовлення продовжено на 10 років. Вчора відбулося чергове засідання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Серед близько сотні питань розглянули питання продовження дії ліцензії на мовлення Пузуш Радіо, Радіо Пульс. Нацрада одноголосно підтримала продовження ліцензії. Сьогодні більше про це ви почуєте у прямому ефірі в передачі «Спеціальний випуск» на Радіо Пульс FM.
3: A katolikus Caritas, Caritas Hungarica jóvoltából 3000 doboz fájdalom és lázcsillapító készítmény érkezett Kárpátaljára. A megyei egészségügyi segélyezési bizottsággal közösen azon dolgoznak, hogy a szállítmánya lehető leggyorsabban célba érjen, és eljusson a frontvonal közeli kórházak egészségügyi intézményeibe, valamint a közvetlenül rászorulókhoz, ahol most a legnagyobb szükség van ezekre a létfontosságú szerekre. Erről Rezes József, a Kárpátaljai Határmentő Önkormányzatok Társulásának vezetője nyilatkozott.
6: Igen, néhány nappal ezelőtt sikerült sikeresen lebonyolítani a magyarországi Caritasszal közösen egy projektet, aminek a keretében a Richter Gedeon felajánlását tudtuk beszállítani Kárpátaljára. Itt antibiotikum készítményt hoztunk be a magyarországi Caritasszal közösen, aminek egy részét itt Kárpátalján a megyei közigazgatási hivatal egészségügyi főosztályának igénye szerint szét tudtunk osztani azoknak az egészségügyi intézményeknek, akinek szüksége volt rá. Ugye a fennmaradó részét pedig egy ungvári partnerszervezetünkön keresztül azokba a régióba küldtük, ahol hiány van ebben, és ahol nagy szükség van erre. A frontvonali közeli katonaellátó kórházakba, gyermekkórházakba. Egy újabb, nagyobb értékű gyógyszerszállítmány fog ezennek a projektnek a keretében belül beérkezni Kárpátaljára. Most pedig ilyen fájdalom és lázcsillapító ibuprofen hatású gyógyszert fogunk tudni átadni a rászorulóknak.
4: Завдяки католицькому Карітасу, Caritas Hungarica на Закарпаття надійшло 3 тисячі упаковок знеболювальних та жарознижувальних препаратів. Спільно з обласною комісією з питань медичної допомоги вони працюють над тим, щоб вантаж якомога швидше потрапив за призначенням, а саме до медичних закладів і лікарень поблизу лінії фронту, а також безпосередньо до тих, хто його потребує. Де ці життєво необхідні препарати зараз потрібні найбільше. Про це розповів керівник об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття Йоужеф Резеш. Далі ви чуєте його слова.
6: Néhány нappal ezelőtt sikerült sikeresen lebonyolítani a magyarországi Caritasszal.
4: Кілька днів тому нам вдалося успішно реалізувати спільний проєкт з Caritas Угорщини, у межах якого ми доставили на Закарпаття гуманітарну допомогу, надану компанією Richter Gedeon. Йдеться про антибіотики, які ми спільно доставили на Закарпаття. Частину препаратів, відповідно до потреб Департаменту охорони здоров'я Закарпатської обласної військової адміністрації, ми розподілили між медичними закладами, які їх потребували. Решту через нашу партнерську організацію в Ужгороді направили до регіонів, де є дефіцит цих препаратів і де вони особливо необхідні. До лікарень, які надають допомогу військовим поблизу фронту, а також до дитячих лікарень. Цього разу, завдяки наданій допомозі, ми зможемо передати тим, хто цього потребує, препарати з ібупрофеном, які використовуються для зменшення болю та зниження температури, зазначив Йоужеф Резеш.
3: Az idei első 8 hónapjában 37 gyermeket fogadtak örökbe Kárpátalján, míg a tavalyi év azonos időszakában 52 gyermeket. Jelenleg 72 örökbefogadásra jelentkező személy szerepel a nyilvántartásba, közülük 55-en házaspárok, 17-en pedig nem házasok. Mindez tegnap hangzott el a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás tájékoztatóján. A jogszabályok legutóbbi módosításai között szerepel az örökbefogadási ügyek elbírálási határidejének 30 napra történő rövidítése, valamint az örökbefogadó szülőknek járó állami támogatás 50 ezer hrivnyára történő emelése. Emellett mostantól lehetőség van arra is, hogy az örökbefogadással kapcsolatos első konzultációra online jelentkezzenek, az érintettek felkerüljenek az örökbefogadásra váró jelöltek nyilvántartásába, illetve a szükséges igazolások egy részét közvetlenül az állami nyilvántartásokból töltsék le. Az ügyintézés egy része online, a GIA alkalmazáson, illetve a gyermekek egységes információs és analitikai rendszeren keresztül is elérhető.
4: Цьогоріч на Закарпатті за 8 місяців установили

Hit, közösség, értékek. Határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Mindenható Urunk, valóban hozzád kívánkozik a mi lelkünk, te utánad óhajtozunk. Urunk, tudjuk azt, hogy a mi szívünknek békessége és nyugodalma te nálad van, és olyan jó megállni te előtted, olyan jó te hozzád hozni a mi terheinket, letenni eléd. Urunk, tőled várjuk a megerősítést, tőled várjuk a hitünknek megerősítését. Kérünk, Urunk, hogy te légy az, aki megszólítasz ezen az Isten tiszteleten is bennünket. Te légy az, aki megszólítod az életünket és tovább vezetsz bennünket. Te légy az, aki választatsz a mi kérdéseinkre. Urunk, te látod, hogy mennyi minden vesz körül bennünket, mennyi minden terheli a mi életünket. Mennyi mindenben keresünk kapaszkodót. Urunk, hadd szóljon a te ígéd közöttünk. Hadd szóljon erővel és hatalommal. Hadd tudjuk megtapasztalni, megérezni a te jelenlétedet. Hadd engedjük, hogy formáljon a te ígéd. Urunk, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Jakab leveléből, Jakab levele első fejezetének 12. versétől a 18. versig, Isten igéjét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa. Jakab levele első fejezetének 12. versétől a 18. versig így van megírva Isten igéje. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe, azután a kívánság megfogalma bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Kedves testvérek, tovább olvasva Jakab levelét ismét találkozhatunk ezzel a két nehezen összeilleszthető szóval, ami már korábban is ott volt az első fejezetben, boldogság és kísértés. Mert hogyha a boldogságot kellene körbeírnunk, akkor valószínűleg nem a kísértések lennének azok a, lenne az az első gondolat, amelyet megfogalmazunk. Nem ott lennének talán külső körülményekre való utalások, mert hát akkor tudunk boldogok lenni, hogyha van valamilyen rendezett körülményünk, van lakhelyünk, van egy fizikai biztonságunk, van egészségünk, hiszen hányszor mondjuk el, hányszor hangzik el a szánkból, hogy hát csak egészség legyen, és minden más megoldódik. Olyan fontos ez az életünkbe, és oda helyezzük, hogy ez szükséges, ez kell. Lehet, hogy ott lennének más, talán nagyobb értékek, amelyeket felsorolunk, hogy hát a boldogsághoz kell, hogy körülvegyen bennünket egy család, vagy baráti közösség, testvéri közösség, ahol elismernek bennünket, ahol megbecsülnek bennünket. Aztán kell valamiféle harmónia az életünkbe, kell egy belső békesség, és nagyon sok mindent. Sok mindent tudnánk talán még felsorolni. De ha gyakran olvasok a Szentírást, akkor azzal is szembesülünk, hogy a Szentírás gyakran olyan fogalmakat társít a boldogság mellé, amelyekről éppen nem mondanánk el, hogy az boldogságot okozna. És így kerül Jakab levelébe ez a kettő egymás mellé, a boldogság és a kísértés. Pedig hát a kísértések között való vergődést, ez nem igazán szoktuk a boldogságként leírni. Sőt, nagyon sokszor megszületik a gondolat még keresztény emberek fejében is, hogy tulajdonképpen a jó keresztény embernek az élete az mégiscsak valamilyen kiegyensúlyozott élet. Az megtalálta az útját, megtalálta az Istentől elrendelt feladatát, ezt végzi, ott van az ige vezetésében, és le akarjuk írni ezt az életet, akkor egy olyan nyugodt, egy harmóniában levő, kiegyensúlyozott életről kezdünk el gondolkodni. És nem pedig folyamatos küzdelemről, nem kísértésekről. És testvérek, ennek nagyon sokszor az az eredménye, hogy amikor találkozunk azzal, hogy mégis vannak küzdelmeink, mégis ott vannak bennünk különböző vágyak, ott születnek meg különböző kísértések az életünkben, akkor megpróbáljuk ezt eltakarni. Eltakarni mások előtt is, eltakarni önmagunk elől is. Elrejteni a mi kísértéseinket. Mert azt fogalmazzuk meg, hogy egy igazán példaértékű keresztény ember életében ezek nincsenek ott. Pedig az ige nem arról beszél, hogy boldog ember az, aki el tudja kerülni a kísértéseket. Boldog ember az, akinek nincsenek ott az életében ezek a kísértések, nincsenek ott ezek a kívánságok. Nem azt mondja, hogy boldog ember az, aki megáll a kísértésben, aki kitart a kísértésnek az idején. Nem az a kérdés tehát, hogy van-e kísértés az életünkben, vagy lesz-e kísértés az életünkben, hanem hogy meg tudunk-e állni ezekben az időkben. Meg tudjuk-e tartani a mi hitünket, amikor ott van a küzdelem az életünkben. Hiszen amikor az lenne a feladatunk, hogy megálljunk egy-egy kísértésben, hogy felvegyük a harcot, akkor nagyon sokszor megpróbáljuk elrejteni ezt. De hát hogyan is tudnánk tulajdonképpen küzdeni valamivel, amit megpróbálunk elrejteni? Amiről nem akarunk tudomást venni, amit nem is ismerünk. Hogy mi van a szívünknek a legmélyén, mi az, amit nem engedünk, hogy felszínre jöjjön. Hogyan tudnánk megállni a kísértésnek az idején, hogyha nem tudjuk, hogy mi is az, ami bennünk van. Testvérek, ezzel kapcsolatban elém hozta Isten Géházinak a példáját a Királyok második könyvéből. Talán ismerjük az ő nevét, ő Elizeus prófétának volt a szolgája, és eljön az az idő, amikor Elizeus próféta meggyógyítja Naámánt, és amikor meggyógyul, akkor Naámán megpróbál valamilyen ajándékot adni, valamivel meghálálni, valamivel megköszönni a prófétának azt, hogy meggyógyította. És a próféta semmit nem fogad el, hogy ezzel is ne önmagára, hanem Istenre irányítsa a figyelmet, hogy az Isten dicsőségét emelje föl. Hiszen Isten az, aki meggyógyítja ezt az embert, ha a prófétát használja és eszközéül. És Naámán úgy indul el vissza a maga hazájába, hogy semmilyen ajándékot nem hagyott Elizeus prófétának. És ekkor kerül elénk ez a szolga, Géházi, és azt gondolta, én majd utána futok, hogy kapjak tőle valamit. Ott van a szívében elrejtve az a vágy, az a kívánság, hogy ő kapjon valamit, hogy ő szerezzen valamit. És milyen érdekes, hogy tulajdonképpen még azt sem fogalmazza meg önmagának, hogy mi az, amit szeretne. Nem szüksége van valamire, csak a vágy van ott a szívében. És amikor eljön az a pillanat, amikor lehetősége van erre, akkor milyen gyorsan tud cselekedni. Akkor elindul, akkor fut, a gondolatból nagyon gyorsan cselekvés lesz. És amikor odaér, addigra már kész van az is, hogy mit mondjon, és előáll egy jól elhihető hazugsággal. És ezáltal megszerzi magának azt a valamit, amit annyira vágyott. Az a gondolat, ami megszületik, hogy ő szeretne valamire szert tenni, az ott van a szívében elrejtve. És amikor lehetőség nyílik, akkor rögtön gondolattá formálódik, és az nagyon gyorsan cselekvésbe megy át. Mert valami ott van a szívében elrejtve, és akkor már nem gondolkodik, nem gondol végig semmit, csak cselekszik, hogy elérje a célját, és amikor kiteljesedik ez a kísértés az életében, amikor megszerzi azt a kétrend ruhát, azt a valamennyi pénzt, akkor eléri a büntetése is. Nagyon hamar. Éppen csak, hogy visszamegy a prófétához. Testvérek, jó feltenni a kérdést magunknak, hogy vajon a mi szívünkben mi van elrejtve. Mi az, amit még magunk elől is megpróbálunk eltakarni, elrejteni. Mi az, amivel meg kellene küzdeni, amit oda kellene helyezni az Isten elé, amit nem tudunk felszínre húzni. Nemrég fejeztük a zsidókhoz írt levelet, és éppen annak a végén olvastuk, amikor arra hívja a zsidókhoz írt levél szerzője az ő címzetjeit, az ő hallgatóságát, hogy imádkozzanak érte. Valahol ez a lelkület kellene ott legyen bennünk is. Hogy amikor felfedezem magamba azokat az elrejtett dolgokat, akkor azt oda tudjam tenni az Isten elé. És ne egyedül akarjak megküzdeni vele, hanem legyen olyan testvér, akinek el tudom mondani, hogy imádkozz értem, hogy miben van küzdelem az életemben. Lehet, hogy a munkahelyemen, lehet, hogy éppen a hitemben, vagy épp a csüggedésemben, lehet, hogy éppen megrendült a hitem. Lehet, hogy küzdelmem van a családomban, a házastársammal, a gyermekemmel, a szüleimmel. Annyi minden kapcsolat vesz bennünket körül, ahol meglehetnek időről időre a magunk küzdelmei. És oly sokszor próbáljuk ezeket elrejteni, nem felszínre hozni. Hát merjünk szembenézni vele. Hiszen Jakab apostol levele nagyon tisztán vezeti le, hogy ezekből az elrejtett dolgokból hogyan is lesz nagyon könnyen bűn és halál. Azután a kívánság megfogalma bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Nagyon egyszerűen, nagyon érthetően írja le a Szentírás Jakab apostol levelében, hogy mindazok az elrejtett dolgok ott a szívünkbe arra várnak, hogy lehetőségük legyen. Lehetőségük legyen kiteljesedni, és bűnbe vinni a mi életünket. És ez a halál, amiről beszél itt a Jakab levele, az örök kárhozatról beszél, de vannak mondjuk így kisebb következményei is, ami eltéréseinknek, ami vétkeinknek, amik erre a földi életre vonatkoznak. És mi történik akkor, amikor szembe kell néznünk a mi bukásainknak, a mi bűneinknek a következményeivel, amikor utolér valami bennünket? Sokan vádolják, testvérek, ilyenkor az Istent. Sokan teszik fel a kérdést, hogy miért engedi. Sőt, sokan vonják kétségbe az Istennek a létezését is, vagy azt, hogy ő az, akinek mondják, akit mond magáról. Hányszor halljuk azokat a gondolatokat megfogalmazva, hogy hát ha az Isten, ha van az Isten, hogyha ő egy szerető, gondoskodó Isten, akkor hogyan engedheti meg? Hogyan engedhet meg betegséget, hogyan engedhet meg háborút, hogyan engedhet meg családi konfliktusokat, tragédiákat, és sorolhatnánk. És ezért is helyezi elénk a levél a 11. vers figyelmeztetését, mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. És előtte ugye arra hívja fel a figyelmet, hogy ha valaki kísértésbe esik, akkor ne az Istenben keresse az okot. Az Isten nem kísérthető a gonosszal, és ő sem kísért senkit a gonosszal. Mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Önmagamban kell keresnem azt az okot. Nem azt kell megkérdeznem, hogy miért engedi az Isten, hanem azt kell megkérdeznem, hogy mi van ott az én életemben elrejtve. Amiből ez ki tudott teljesedni. És nem szabad alábecsülnünk a kísértőt sem. Amikor hangsúlyozzuk azt, hogy mi az Isten kegyelmében, az Isten szeretetében vagyunk benne, amikor magasztaljuk az Isten nagyságát, ez mind igaz. De nem szabad a kísértőnek a hatalmát rajtunk figyelmen kívül hagyni és alábecsülni. Hogy pontosan ismeri, hogy mi az a saját kívánság, ami ott van bennünk, ott van az én mi életünkben egyen-egyenként, amivel meg lehet fogni bennünket. amivel lépre lehet csalni, amivel meg lehet kísérteni. És ismét csak az a kérdés, mennyire vagyunk tisztában azzal, hogy mi van ott a szívünkben elrejtve? Mik azok a gondolatok, amivel meg lehet bennünket fogni? Az utóbbi napokban, időszakban elém kerülő gondolatok közül csak néhányat hoztam és említenék fel, amikor beszél az ige arról, hogy hogyan neveljük és tanítsuk a gyermekeinket, hogy az Úr félelmére tanítsuk. Hányszor pontosan jelzi az Ószövetségben az ő népének, hogy egy-egy ünnep alkalmával a családfőnek a feladata, hogy elmondja a gyermekeknek, hogy megtanítsa, hogy amikor ők oda kerülnek a felnőtt korba, az életük része legyen. Az Istennek az igéje, az Istennek a szabadítása. Amikor arra hív az Isten igéje, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket. És erre azt mondja a társadalom, hogy a gyermeknek jogai vannak. És nem lehet ráerőltetni a mi világlátásunkat, a mi hitünket egy gyermekre. És azt mondja, hogy hát adjunk neki teret, adjunk neki lehetőséget, és majd, ha felnő, akkor önként fog erről dönteni. És hányan mondanak igent ezekre a gondolatokra, és hányan szolgáltatják ki gyermeküket, fiataljaikat mindenféle világnézetnek, mindenféle gondolatnak, amik jönnek, aztán újabbak kitörlik őket. Mert oda tettek elé egy nagyon jól hangzó gondolatot, a gyermeknek a jogait, a gyermeknek a védelmét. Hány embert kísért meg az, hogy nekem biztosítanom kell a családomnak a jólétét, biztosítanom kell mindent a családom, a gyermekeim számára, és ez egy olyan jó gondolat az ő életében, hogy mellette elfelejti, hogy ott legyen a maga jelenlétével a családjának az életébe, a gyermekeinek az életébe. Hány embert kísért meg éppen ennek az ellenkezője, az, hogy a legfontosabb dolog, hogy jelen legyek, hogy együtt legyen a család. Ez a fontos, ami egészséges kapcsolatainkra nézve. Ezért egy hétvégét, egy vasárnapot annak szentelünk, hogy végre együtt legyünk. És kimarad az, hogy keressük az Istennek a közösségét. Nem érünk rá arra, hogy ott legyünk az Isten házába, mert nekünk fontosabb dolgunk van. Az ige arról beszél, hogy egymás terhét hordozzátok. És hányszor fogalmazzuk meg ezzel szembe inkább azt, hogy elég nekem a magam baja. Elég nekem a magam terhe, azt is alig bírom vinni. Nemhogy még a másik terhét is magamra vegyem. Azt mondja az ige, hogy örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. De amikor a másik örömmel felidézi az én hiányosságomat, az én nehézségemet, akkor tudok-e vele örülni? Vagy inkább a magam keserűsége az, ami előttem van, ami megszületik az én szívembe gondolatként? Hányszor kísért meg a gondolat, hogy megtartok valamit, amikor meg kellene bocsátanom, ugye megbocsátok, de nem felejtek, megtartom az én haragomat, megtartom a tüskét a másik ellen, úgy teszek, mintha megbocsátottam volna, de a szívem mélyén elrejtve, ott van az én sértettségem. Mikor ez igaz, mondja, hogy még 70-szer, 7-szer is, bocsássatok meg, és ne tarts meg belőle valamit. Hányszor kísért meg bennünket önzés vagy irítség, olyan dolgok, amelyeket megpróbálunk elrejteni. Megpróbálunk eltakarni mások elől, de még önmagunk elől is. Aztán, amikor lehetőség van rá, akkor ezek mégis elindulnak, ezek a gondolatok, és kísértéssé válnak a számunkra. És láthatjuk Géházi példáján, hogy nagyon hamar lesz a gondolatból cselekvés. Ott van bennünk, és nagyon sokszor elrejtjük ezeket a dolgokat, ahelyett, hogy Isten elé vinnénk. És emlékezzünk Káinnak az esetére. Amikor haragra gerjed, amikor ott van a szívében a harag, és az Isten megszólítja, és figyelmezteti, hogyha nem jól cselekszel, a bűn az ajtód előd leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. És a következő versben már azt olvassuk, hogy kihívja az ő testvérét a mezőre, és megöli. Az Isten figyelmeztetése ellenére. Mert el akarja rejteni a haragját, mert maga akarja megoldani. Mert nem tudja az Isten elé vinni. Mert nem tudja az Istent megkérdezni, hogy Uram, miért? Miért fogadtad el az ő áldozatát, az enyémet, miért nem? Miért van bennem ez a harag, és mit kezdjek vele? Megpróbálja elrejteni. És az a harag utat tör magának az Isten figyelmeztetése ellenére is. És ott van még a mai ige szakaszunkban, amikor arról tesz bizonyságot ez a levél. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá. Talán megkérdezhetnénk, hogy hogy is jön ide ez a gondolat. Hogyan jön a kísértések mellé aztán a minden jó adomány? Miért kerül ez ide? Testvérek, amikor teret engedünk a kísértésnek, akkor mi is történik igazán? Akkor elhiteti velünk a kísértő, hogy az, amit ő ad, az, amit ő elénk tesz, az jó. Sőt, jobb, mint amink eddig volt. Megint tekintsünk vissza egészen világtörténetnek a legelejére, amikor ott Éva beszélget a kísértővel, jól ismerjük a történetet, és aztán azt olvassuk, hogy Éva látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Elhiszi a kísértőnek, hogy az az egyetlen gyümölcs, amit az Isten megtiltott, az több jót hoz az életébe, mint az egész éden, amit odaadott az embernek. Elhiszi a kísértőnek, hogy az jobb, attól lesz majd jó. És ezért figyelmeztet ez a levél a kísértésekkel mellett arra, hogy minden jó adomány az Istentől van. Az, ami igazán jó lehet az én életemben, azt az Istennél kell keresnem. És ne higgyem el a kísértőnek, hogy jobb, hogy könnyebb lesz, hogy jobb lesz, hogyha a saját utamat fogom járni. Jobb lesz nekem akkor, hogyha a magam önzőségével élem ezt az életet. Hogyha csak a magam terhét hordozom. Hogy jobb lesz nekem akkor, hogyha megtartom a magam haragját. Hogyha keresem a magam igazságát. Ne higgyem el a kísértőnek, hogy nekem ettől jó lesz. Mert a jó dolgok, a jó adományok, a tökéletes ajándékok az Istentől származnak. És megint csak oda kanyarodunk vissza, hogyha megismerjük a mi szívünknek a gondolatait, hogyha meg tudjuk fogalmazni, hogy mi az, ami vágyként, tervként ott van az életünkben, akkor azt oda tudom-e vinni az Isten elé? És el tudom-e mondani az Istennek, hogy én ezt szeretném, ez van az én szívemben. Tudod-e rá az állásodat adni? Akarom-e az, hogy az az Istentől jövő ajándék legyen az én életemben? Mert nagyon sokszor szól a mi lelki ismeretünk, amikor ezeket a vágyakat, ezeket a terveket megpróbáljuk eltakarni, elrejteni, hogy nem az Istentől valóak, hanem megint elhittük a kísértőnek, hogy mi magunk jobban tudjuk. Hogy mi majd magunknak azt a tökéletes ajándékot, azt a jót, azt majd előteremtjük valahonnan. Hát tudjuk ezeket az Isten elé vinni. Tudjuk felvállalni a mi szívünknek rejtett gondolatait az Isten előtt. Hát tudjuk a mi kísértéseinket is oda vinni az Isten elé, egyénként is, közösségként is. Hadd legyenek ott őszinte testvéri kapcsolatok az életünkben, hogy igenis felvállaljuk a magunk küzdelmeit, a magunk nehézségeit, és ezáltal tudjuk egymást építeni, hogy megállhassunk a kísértéseinkben, a mi harcainkban. Hogy legyen mellettünk testvér, aki velünk harcol. Hogy legyen mellettünk testvér, aki figyelmeztet. Hogy egymásnak támaszai tudjunk lenni. Hogy tudjuk egymás terhét hordozni. És valóban minden jó adományt, minden tökéletes ajándékot, mindent, ami jó, azt várjuk az Istentől, és kérjük el az Istentől. Ne engedjük, hogy a magunk elrejtett kívánságai aztán kísértésé változzanak a mi életünkbe. hogy bűnbe vigyenek és halált nemzenek, hanem vigyünk mindent oda az Isten elé. Ne akarjuk elrejteni, eltakarni, amit az Isten előtt amúgy is ismert. És így tudjunk megerősödni a magunk hitében. Amen. Örökkévaló Istenünk, hálát adunk neked a te igédnek szaváért. Hálát adunk a figyelmeztető szóért. Hálát adunk a bíztatásért is, Urunk. És eléd hozzuk most, Urunk, a mi életünket, a mi szívünket. Add, hogy teljesen meg tudjuk te előtted nyitni. Ne akarjuk rejtegetni a benne levő gondolatokat, ne akarjunk elrejteni előtted semmit, hiszen te előtted úgysem tudjuk elrejteni a legmélyebb gondolatainkat, kívánságainkat, vágyainkat sem. Add, Urunk, hogy eléd tudjunk mindent vinni. Add, Urunk, hogy ha tudjunk egymásnak testvérei lenni, és egymás támaszai lenni a kísértésnek az idején, a küzdelmeknek az idején. Add, Urunk, hogy ne egy tökéletes képet akarjunk önmagunkról rajzolni, mint hogyha nem lennének küzdelmeink, nem lennének nehézségeink, nem lennének olyan vágyak és gondolatok a szívünkben, amik nem tőled vannak, hanem tudjuk mindezeket odavinni te eléd testvéri közösségben, hogy meg tudjunk állni a kísértéseinkben, hogy meg tudjunk állni a nehézségeknek, a küzdelmeknek az idején, a mi hitünkben, hogy tudjunk te hozzád ragaszkodni. Add, Urunk, hogy mind inkább megismerjünk téged, és te hozzád ragaszkodjunk, hogy ne tudja a kísértő velünk elhitetni, hogy az, amit ő ad, az a jó, hanem megerősödjünk abban, hogy minden jó adomány, minden tökéletes ajándék tőled jön. És ha tudjuk meglátni ezeket az életünkben, hiszen te a te áldásaiddal körbeveszel bennünket, a te gondviselésed ott van velünk naponként. Add, Urunk, hogy ez legyen az, amire felnyitod a mi szemünket, ez legyen az, amiben valóban megtaláljuk a mi örömünket, boldogságunkat, és ne olyasmire vágyjunk, Urunk, ami nem tőled van, és ami nem boldogságot és örömet hoz majd az életünkben, hanem bűnt és halált. Urunk, te légy az, aki vezetsz bennünket, te légy az, aki megmutatod a te ajándékaidat. Add, Urunk, hogy valóban megállva a kísértésnek, a küzdelemnek az idején, ha tudjunk boldogok lenni, ha tudjunk megerősödni a mi hitünkben, és ha tudjunk erről a hitről bizonyságot tenni. Add, Urunk, hogy nyitva legyen a mi szemünk a másik embernek, a testvérnek az életére is, hogy neki miben van küzdelme, miben tudunk mellé állni, miben tudunk segítségére lenni. Te formálj bennünket, Urunk, testvérekké, testvéri közösségé. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Istentől megáldott békés napot kívánunk mindenkinek.
1: Tisztelt rádió hallgatóink! Üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Szemere Judit, református lelkipásztor.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідувала Семере Юдіт, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Balázs. 2026. szeptember 18-a, derűs szép napot kívánunk mindenkinek, ez a különkedes péntek adása. Sziasztok, sziasztok, sziasztok!
1: Szép öreget kívánok én is mindenkinek. 18-a van, és a Diánnál ünneplik ma névnapjukat. Isten éltesse minden kedves Diana hallgatót.
0: Engedjetek, hogy Kanalas Diana, kedves unokahúgomat köszöntsem névnapja alkalmából itt az étteren keresztül. Isten éltesse nevében, egészségben és szeretetben.
1: Bizony, bizony. A Diana egy görög Artemis istenő római megfelelőjének a neve, jelentése bizonytalan, tehát nem maga a jelentése az, hogy bizonytalan, hanem a nap szóval van összefüggésben, de ezt még mindig kutatják, illetve amit még érdemes a Diannáról tudni, hogyha ha engedelmeskedik a gépem, az, hogy a vadászat istennője, illetve a fény, a világosság, a szülés és a születés istennője.
0: Hát engedjétek meg, hogy a következő percben egy nagyon jó hírrel folytassuk, és e kapcsán, ahogy a hírekben korábban hallottátok, Barta Miklós rádió igazgatóját is köszöntsük a stúdiónk élőadásában. Miklós, nagyon jó hírünk van, Isten ajándékaként egy újabb szakaszba lépett a Pulzus rádió jövője, ebből a szempontból talán engedélyezhetett kötött, úgyhogy jól állunk.
2: Igen, köszönöm szépen ezeket a szavakat. Igen, valóban tegnap, hát azt mondanám, hogy nem tudtunk róla, hogy pontosabban arról tudtunk, hogy holnap megtartja soros üléseit az ukrán médiahatóság Kijevben, a Ukránul Nacionálne Rádó Ukrajine, Mista Kijev, és a Pulzus Rádió is kérdése a további működéséről is. Érdekes száma, 99-es száma volt napirenden. Ami tudni kell erről a folyamatról, ugye ez nem tegnap kezdődött el, ez elkezdődött még 2011-ben, úgyhogy itt inkább azt mondanám, hogy egy 15 éves folyamat kapott ismét zöld lámpát, annyi változása, hogy nem 7 évre, hanem 10 évre, de konkrétan miről is van szó, ugye tudni kell, hogy a rádiózás az egy licenzes tevékenység, ugye ezt úgy szoktuk mondani, hogy külön engedéllyel rendelkező egy olyan tevékenység, ami az a jogi személy, aki ezt folytatja, ugye pontosabban működteti, ez engedély, ez szükséges. Ugye tudjuk azt, hogy ez a folyamat még 2011-ben kezdődött el, amikor végül is papírozás, frekvencia bemérés és a többi. Magyarán ez egy olyan hosszú folyamatnak a további 15 év utáni ismét 10 éve, amit én úgy gondolom, hogy büszkén tudjuk bejelenteni. Nagyon örülök annak, és külön kiemelném azt, hogy a nyitó híreink is a mai nap ezzel kezdődtek, és nagyon örülök annak, hogy ezt most itt elmondhatom, nyitó blokkotokban. Az egész folyamat az ugye maga az, hogy is zajlott tegnap, ugye ez élő közvetítésen egy linken keresztül, ahova én is meghívást kaptam. Többféle, ez is egy nagyon érdekes dolog, valóban csak egy mondat, és az is egy kicsit a feszültség úgy rajtunk volt, személy szerint rajtam is ugye, hogy 17-én el kellett volna, hogy utazzak Kijevben és személyesen részt vegyek, de tudva ezt a kialakult helyzetet, tudva azt, hogy most milyen körülmények uralkodnak nem Kijevben, hanem az egész országban, ezért volt lehetőség online keresztül részt venni ezen a folyamaton, természetesen úgy, hogy előzőleg jelezve, hogy sajnos bizonyos okok miatt nem tudok részt venni ezen a gyűlésen. És igen, tegnap 12 óra 30 perc magasságában kijelentették egyhangú szavazással a médiahatóság vezetői, hogy a Pulzus Kulturális Információs Központ magánvállalat, aminek a fő tevékenysége a rádió működtetése, további nem 7, ami korábban volt, mert azért mondjuk el azt is, hogy azért mi már kétszer átmentünk ezen a megpróbáltatáson, mivel hogy 7 évente kell elsősorban licencet igényelni, utána hosszabbítani. Most nem tudok erre most konkrét választ adni, hogy miért, de nem 7, hanem 10 évre hosszabbította meg ezt a működési engedélyt, és én ezt úgy érzem, hogy ez egy óriási nagy csapatmunka, amit természetesen annak a háttér, annak az élő, annak a mindennapi szerkesztői munka van benne, amit végül is 15 éve, a 14 éve, belnézés, 14 éve a Pulzus Rádió folytat, és most ismét kaptunk egy zöld lámpát.
0: Ez egy több hónapos teljes átvilágítás jelentett az intézményünk életében. Mik voltak a legfontosabb kérdéskörök, és milyen eredménnyel zárult?
2: Azt tudni kell, hogy ezt kicsi túlzással, ez egy egyéves, úgymond lebonyolításra kerülő egész folyamat. Az egész még nagyon-nagyon 2026 márciusban már megérkezett. Az első lépés ugye az volt, hogy elkezdték teljesen átvilágítani a Pulzus Rádió tevékenységét, műsorrács bekérése, rengeteg-rengeteg olyan kihívás, olyan egy olyan procedura, amit elméletileg 14 éve a Pulzus Rádió felvállalt magára. Itt azt értelmezem, hogy ugye van egy műsorrácsunk, aki napi szinte 24 órában két nyelven elhangzik. Na ezt a kötelezettséget, amit mi magunkra vállaltunk, ezt kell teljesíteni, hát ugye Kivált Zoli, neked nem kell mondanom, másodperc lebontásra, amit nagyon-nagyon komolyan vizsgál a médiahatóság, és itt mindenféleképpen ki szeretném emelni, ha bár mielőtt jöttem ide, gondoltam, hogy beszéljek róla, vagy nem, de úgy vagyok, mint mással, hogy mindenféleképpen beszéljünk. Azért azt büszkén elmondhatom, és azt az ászlót, amit mi 14 éve viszünk, azt, hogy mi két nyelven folytatjuk a mi tevékenységünket, ez alatt a 15 év alatt azért mondjuk el azt is, hogy rengeteg sok minden változott, ugye százalékarányokban, műsor folyamatban, de tudtuk teljesíteni azt, amit a licenz követelménybe mi felvállaltunk. Vannak most, amúgy ezt is úgy csendesen elmondanám, hogy most sajnos hadi állapotban vannak arra lehetőségek, hogy sokkal, ismétlem, sokkal egyszerűbben műsorrácsot változtatni ebben a 24 órában, de mi még ebbe sem mentünk bele. Magyarán, ahogy mi elkezdtük, úgy csináljuk. Igen, természetesen vannak azok a tételek, amitre most részletesen nem szeretnék kitérni, mert még nagyon-nagyon sokat tudnák beszélni, de nagyon örülök annak, hogy ismétlen március elejétől ez a folyamat elkezdődött. Nagyon sok, úgy gondolom, hogy személy szerint nem csak nekem, hanem nagyon sok kolléga is ezt átélte, átérezte, és természetesen azért mondjuk ezt is, hogy voltak észrevételek, voltak hibáink, de ismétlen, mivel, hogy egy olyan rádiózást csinálunk, ami nem csak zene, hírek és reklámról szól, hanem ennél sokkal, de sokkal többről is, mert azért mondjuk, hogy a modern rádiózás, legalábbis most Ukrajnában, hogy én figyelem, igen, természetesen van nagyon sok közszolgálati rádió, aki kimondottan sok műsort, beszélgetős műsort készítenek, de én úgy gondolom, hogy az, ami nálunk is, az a folyamat, ami már évek óta zajlik, ezt nagyon örülök, hogy tudjuk teljesíteni. Ami még nagyon-nagyon fontos, ami viszont egy kihívás számunkra, az, hogy ez két nyelven. És én ezt már több helyen is elmondtam, és most is el tudom mondani, Beregszász, Kárpátalja, Ukrajna egyetlen magyarul beszélő, magyarul műsorszórásra foglalkozó média nem egyszerű kihívás volt, hiszen nekünk nem csak arra kellett figyelnünk, hogy a műsorok, a rovatok, a reklámok, az élő műsoroknak az időbetartása, nem beszélve ugye a zenéről, a zenei műfajról, ugye mi nem csak ukrán zenéket, hanem mi többféle zenét is, többek közt ugye magyar zenék és az angol zenék is megtalálható mi műsorunkban, ezért nekünk nagyon-nagyon oda kellett figyelni ezekre a százalékos beosztásokra, és én úgy gondolom, hogy független a hibákra, független attól, hogy igen, voltak észrevételek, én úgy gondolom, hogy a Pulzus Rádió ebben az esetben 15 év után is jelesre vizsgázott. Я вітаю всіх радіослухачів радіо Пульс, Пузуш Радіо. Ну, по-перше, дозвольте подякувати, що сьогодні я можу прийняти участь у вашому ефірі. Окремо хочу подякувати редакторам новин, те, що сьогоднішній день редактори почали безпосередньо з нашої, ну, я так рахую, дуже приємної новини. А новина слідуюча. Вчора в Києві, в Національній Раді України, було прийнято рішення про те, що після 14 років своєї діяльності Радіо Пульс, Пузуш Радіо отримала подальшу можливість продовження своєї діяльності, а саме на 10 років отримали ліцензію на мовлення. І з цим фактично ми знову отримали таку, ну я так кажу, зелене світло, світлофора, що можемо продовжувати після 14 років свою подальшу діяльність. Відверто кажучи, це була дуже-дуже непроста процедура. Фактично, яка ще почалося з початку березня місяця, де представники Національної ради України в Закарпатській області провели повний моніторинг нашої діяльності, не тільки, як кажуть, документально, а безпосередньо то, що передачі, рубрики, новини, музика, реклами, то, що фактично щодня виходить у нас в ефір. І да, дійсно, якщо бути відвертими, ну, я так думаю, це в мене не тільки у мене, ну і у вас, дорогі радіослухачі, є така приказка, що фактично тільки та людина не помиляється, яка нічого не робить, яка не працює. Та були у нас певні, як кажуть, зауваження. Але незалежно від того, від цього, я рахую, що колектив, редакція Радіо Пульс і в цей раз, ну, складає це, як кажуть, іспит на відмінно. Ще раз кажу, незалежно від того, що було до нас певне питання. І вчора в Національній Раді України в онлайн-режимі, до речі, я отримав запрошення на безпосередньо на цей захід, але з певних умов не міг поїхати. Були різні можливості для того, що в якому форматі будуть приймати участь безпосередньо керівники даного медіа. Наше питання вчора розглядалось приблизно о 13:30 за київським часом. І на цьому засіданні одноголосно представниками національної, головою Національної ради України було прийнято рішення про те, що радіо Пульс, Пузуш Радіо, отримало в даному випадку, що дивно було для мене, і відверто кажучи, я не можу на це конкретно відповідати, не на 7 років, а на 10 років продовження ліцензії. Так що, маючи нагоду, я хотів би подякувати і, звичайно, вам, дорогі радіослухачі, те, що ми в ефірі, бо наша щоденна діяльність – це, я думаю, не просто дуже кропотлива діяльність наших редакторів, наших ведучих передач, наших різних наших працівників. Ну, а по-перше, я думаю, і ваші відгуки, і ваша щоденна підтримка, яка ми відчуваємо незалежно від того, що ми вас не бачимо, але можемо для вас забезпечувати наш ефір. Так що дякую вам, вітаю весь колектив Радіо Пульс цим чудовим можливостям з продовженням ліцензії на мовлення ще на 10 років.
0: Köszönjük szépen a jó hírt, és talán tényleg ez mindenki számára egy nagyon nagy mély levegő, amit felhetünk, mert ez egy izgalmas és nehéz év volt mindenki számára, és külön köszönjük a rádió hallgatóknak is a megértést, mert azért ők is érezhették, hogy azért sokan imádkoztak ennek a tegnapi napnak a végeredményt, hogy Isten kegyelmeként tartjuk ezt az újabb döntést. Köszönjük szépen!
1: Na hát a Pulzus akkor megnyugodhat, és a Pulzus Rádió pedig beállhat újra, illetve folytatódhat ugyanúgy a 92.1-en, ne felejtjék el, Pulzus Rádió a te ritmusod.
0: Ebben az órában is meghívott vendégekkel szeretnénk kedveskedni a számotokra. Két témát boncolgatunk majd a terveink szerint a két órás műsorunkban.
1: Foglalkozunk az AI-jal, a mesterséges intelligenciával, kreatív technikai vezetőként Major Zoltán lesz a vendégünk, illetve Györfi Ágnes, a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum igazgató helyettese lesz a vendégünk a második órában.
0: Szívednyisi hosti nášui peredácsi, Györfi Ágnes, zastupnécia direktora, Berehiszkoha Licei imeni Lajosá Kossuta, tá Major Zoltán, kerivnek, kreatívnek, technológia, IT fahivec. Érdemes mindenképpen velünk tartani a háttérben, LGT szó lesz pedig a rádió, csak itt a Pulzus Rádió munkatársainak és a hallgatóinak, hogy szeretettel tartsatok velünk, jövünk vissza.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Köszönjük a rádió hallgatókat, 2026. szeptember 18-a, 10 után 40 perccel. Az FM 92.1-en a különkedés műsora szól, ma reggel esett az eső, hihetetlen volt, felhőket ígértek, de mégis egyfajta kis csapadék szórta meg a levegőt Beregszászban, nagyon örülünk neki, a kevésnek is érdemes mindenképpen örülni, úgyhogy itt a lehetőség kicsit hálálkodni itt a pénteki napon.
3: Bibi, kapok egy mikrofont, köszönöm szépen, bizony, no kérem szépen, nagyon sokan néztek bennünket a livestreambe, ugye egy örömhírrel kezdtük ezt a napot, most egy másik örömhírrel folytatjuk, de még mielőtt lelepneznénk az első óra vendégét, felolvasnék egy-két kommentet. Erika itt van velünk, aki áldott kellemes, szép pénteki napot, jó egészséget, vidám perceket, és szeretettel, pihenéssel eltöltött hétvégét kíván mindenkinek. Mária is itt van velünk, aki Budapestről hallgat, sok békét, áldott békés szép napot kíván mindenkinek, szeretettel Budapestről, illetve Rozália is itt van velünk, aki kellemes hétvégét kíván minden kedves Pulzus Rádió hallgatónak, és hát minden kedves munkatársnak, ezek vagyunk mi, ugye Zoltán?
2: Igen, a kedvesek azok én vagyok, és a kedvtelenek azok, mert ugye te vagy, nem tudom.
3: Na, jó. Köszönöm
2: akik
3: szépen.
2: Akik live streamen láthatják, hogy nem vagyunk egyedül.
3: Olyan jól kitaláltam, hogyha ez egy kalendárium rovat volna, és mondjuk a holnapi, akkor elmondhatnám azt, hogy a mai napon, tehát nem ma pénteken, hanem holnapi napon, szeptember 19-én 1802-ben Monokon megszületik Kossuth Lajos. És hát mi köze van Kossuth Lajosnak Beregszászhoz, hogy van itt egy tanintézmény, egy eléggé jó és markáns tanintézmény, a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum, aminek ugye nem ez volt a lánykori neve, és nem mindig ezen a néven futott, de az a személy, aki itt ül a stúdióban, és önök már láthatják a livestreamen, aki nem más, mint Györfi Ágnes, a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum igazgatóhelyettesen pontosan tudja, és el fogja nekünk tudni mondani, hogy milyen neveken futott ez az intézmény, ugye Ágnes? És tegeződni fogunk régi ismerettségünk okán és miatt.
2: Szionyi Známiú Sztúdi, Györfi Ágnes, ez a Stupnek direktora Berhiszkoha Liceum imennyi Lajosa Kossuthán. Köszöntünk nagy szeretettel a műsorban.
4: Én is sok szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, és természetesen benneteket is. Nagy öröm újra itt lenni a stúdióban, és még nagyobb öröm, hogy én legkedvesebb tanintézményemről beszélhetek, ami a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum. Én ebben az iskolában is jártam, de nem ez a történelmi apropója, hogy én most itt ülök, hanem az, hogy 1902-ben átadtak egy csodálatos épületet, ami kifejezetten iskolának épült, mégpedig Magyar Királyi Állami Fiú és Leányiskolának. Ez volt a becsületes leánykori neve annó. Kifejezetten Bereg vármegyében iskolának épült, és nem polgári iskolának, hanem királyi iskolának. Tehát volt még azért Beregszászban, ami iskolának épült a 900-as évek elején, de volt különbség a királyi iskolák és a polgári iskolák között.
3: De még mielőtt feltűnt egy dátum, hogy 1902-ben...
4: Igen, 100 évvel Kossuth Lajos születése.
3: Amikor még senki nem gondolta arra, hogy Kossuth Lajosról fogják elnevezni.
4: Senki nem gondolt még akkor erre.
3: Vonzás törvény.
4: A királyi iskolában, először királyi állami iskolában, először is fiúosztályok voltak, tehát az egyik szárny az a fiúk oktatására volt szánva, és utána vezették be a lányok oktatását is, és a két szárnyon elkülönülve lehetett bemenni, és használták a tantermeket, természetesen utána koedukálták az oktatást, és fiú és lányosztályok vegyesen lettek. Ugorhatunk egy jó nagyot az időben, mert mindenféle volt, különböző szinteket lépett, ugye országhatárok jöttek, mentek már egy idő után, elugrunk egészen 1957-ig, ami azért nagyon jelentős dátum iskolánk életében, mert akkor volt az első magyar nyelvű kibocsátás. És igen, ez egy nagyon nagy szó volt, mert hogy addig magyarul nem érettségiztethetett az intézményünk, viszont 1957-ben, ugye az 56-os események után, ami közeleg már itt kopogtat, nem olyan messze, a mi tanintézményünk volt az első, amelyik magyar nyelven érettségiztethetett. Hála Istennek még vannak közülük közöttünk. Megemlíteni például Vajról Katinét, akire nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Ő ebnek az osztálynak volt például a kibocsátott diákja. Az én nagybátyám is.
2: Tehát aki az én édesapámnak az osztálytársa volt, úgyhogy akkor az én édesapám
4: is. Te édesapád is, így van, úgyhogy még a főszerkesztő úr is kötődik az iskolához, mert az édesapja is.
2: Voltak,
4: úgyhogy... Igen, igen, úgyhogy 57-ben volt az első magyar kibocsátásom. Aztán 63-ban, hát régmúlt idő, lehet, hogy annyira nem is, úgy döntöttek, hogy az iskoláknak, a mi iskolánk nevet választhatott, és Kossuth Lajos neve mellett döntött az akkori apparátus, aki dönthetett, és intézményvezetőség. Azért Kossuth Lajost aztán nem kell bemutatnunk, hogy ő egy nagyon-nagyon fontos személyisége, nem csak a magyar történelemnek, hanem tényleg egy világpolgár volt, aki nem fegyverrel és hadsereggel harcolt, hanem a szavak erejével, és hiába került számüzetésbe, akkor is a magyar szív az magyar szív maradt és dobogott, és azt hiszem, hogy olyan példaképe lehetett sok mindenkinek, és mind a mai napig az, akinek a nevét mi nagyon büszkén viseljük, és a szellemiségéhez igyekszünk igazodni. Nem mondom, hogy mindig sikerül, és nem is lehet mindig sikerül, hogy ilyen sikereket elérni, de azt hiszem, hogy nagyon-nagyon nagy igyekezet van mindegyikünkben, és a gyerekeinket is ebben a szellemben neveljük, hogy legyenek büszkék arra, hogy ők kosutosok. Ma az ő 224. születésnapját méltattuk az iskola falai között. Nagyon szívesen elmesélem ezt is, mert hogy ez egy nagyon régi hagyomány az iskolánkban. Évek óta, hát szeptember 19-e előtti, vagy ha 19-e ugye hétvégére esik, akkor az előtte lévő munkanapon szoktuk ezt a méltatást megejteni. Az idén a 8. A és 8. B osztályos diákjaink készültek egy igen szép, nem túl hosszú, de nagyon tartalmas megemlékezéssel. Utána megkoszoroztuk a emléktáblát, ami bent az iskolánk udvarán van, szépen felújított udvarunkban, és természetesen a sok éve büszkeséggel látható Kossuth mellszobrot is, ami az iskola bejáratánál van. De természetesen erről is lesz majd Facebook információ, mert hogy van nyilvános csoportunk, ahol megosztjuk a velünk történteket.
3: Ugye te évek, évtizedek óta tanítasz ebbe az intézményben. Most nem kérdezem meg, hogy nem kérdem azt, hogy idézd fel az első munkanapodat, vagy azt a pillanatot, amikor kiderült, hogy te a Kossuthban fogsz, illetve nem is tudom akkor éppen, hogy hívták az intézményt. Ugyanígy.
4: Kossuth-os középiskolának.
3: Igen, hogy azt felidézd, de hogyha a jelenről akarok kérdezni, akkor rengeteg tanintézmény van a városban, kisebbek, nagyobbak, talán igazán kiemelkedő is van közöttük. Jelen helyzetben, és itt picit az igazgató helyettesnek is szól a kérdés, és egy olyan líceumnak az igazgató helyettes, aki jövő évben, ha jól tudom, akadémiai líceummá válik, hogy hova lehet behelyezni most a Kossuth Líceumot, a Berekszeszi Kossuth Lajos Líceumot, a járás, a város, vagy mondjuk maradjunk városi szinten, a tanintézmények rangsorába, vagy...
4: Nekem a csúcson van, tehát ez természetes. Én ebbe az iskolába kezdtem a tanulmányaimat is, és nagyon büszke voltam, hogy visszakerültem tanítani már ebbe az intézménybe, akkor még 4-es számú Kossuth Lajos középiskolának hívták. Az évek alatt ugye átmentünk egy változáson, és már líceum nevet viselünk, viszont a 2027-es 28-as tanév lesz az az első olyan év, amikor már akadémiai líceumként fogunk működni. Berekszeszben 3 intézmény kapta meg ezt a dicső lehetőséget, hogy akadémiai líceumi szinten tanítson, folytassa a ténykedését. Ez azt jelenti, hogy ezekben az iskolákban, vagy líceumokban fognak érettségizni a gyerekek, és a új ukrán iskola rendszer, amit 18-ban reformot megkezdték, annak a folytatása és hát a középiskolai szintnek a lezárásaként most már az akadémiai líceum bevezetésével fogja megkoronázni ezt a dicső ténykedést. A mostani 9. osztályosaink azok, akik már átkerülhetnek a 10-11-12. Osztályba az akadémiai liceumi szintre. Akik az intézményben vannak, azok a jelenállás szerint automatikusan ugye folytathatják tanulmányaikat majd az akadémiai liceumba, és mivel a háborús helyzetben felvételi vizsgát stb. Nem lehet tenni, ezért lesznek majd esetleg üres helyek, arra lehet jelentkezni más intézményekből, elsősorban a gimnáziumi szintekről, de azokat a diákok is jöhetnek, akik máshol tanulnak, de olyan profilba szeretnének tovább tanulni, mint amit a mi intézményünk kínál.
2: Beszéljük a profilokról, mindenképpen fontos kérdés, hogy milyen irányban megy majd tovább az intézmény.
4: Három profilt lehetett választani az akadémiai szinten. Mi az igazgatóság is természetesen bele voltak vonva a kollégák, és hónapokon keresztül tanulmányoztuk a minisztériumi oldalakat, és mindent, tehát rettenetesen nagy munka van abban, hogy milyen irányba is működjünk tovább, és én úgy gondolom, hogy sikerült három olyan profilt választanunk, ami a jövő nemzedékét el tudja látni, akármilyen irányba szeretne menni tovább tanulni. És hogy érthetőbb legyen a hallgatóságnak is, például van egy biológia-kémia profilunk, ehhez nem kis munkával nyár óta külön nagyon-nagyon magas szintű tantermek készülnek, őket november, vagy ezeket novemberre kell átadni a heti munkafolyamatok és a minisztériumok közös munkafolyamatokban készülnek ezek a tantermek mindennel felszerelve, és akkora maga az összeg is hatalmas, amit erre áldoz az Ukrán Oktatási Minisztérium. Tehát ez a biológia-kémia profil, tehát külön biológia szaktantermünk lesz, és külön kémia szaktantermünk. Ezeket alátámasztva, és a másik két profilunkat is alátámasztva indul egy STEM vagy STEM, így is mondják, laboratórium. Ez azt jelenti, hogy a mi profiljaink gyakorlati képzést is fognak kapni, amit nem nagyon sok liceumi szint fog majd tudni elmondani magáról. Itt a robotikától 3D-s nyomtatóig kezdve minden. Ezt a tantermet, vagy ezt a laboratóriumot, a STEM laboratóriumot fogja tudni használni a másik profilunk is, amit a közgazdaságtant választottuk. És nem kell tőlem megérni, mert valaki meghallja közgazdaságtan, akkor hú, az a nehéz matematika. Nem, pont fordítva. Ez az általános matematika lesz, és ebbe beletartozik majd a fizika, a földrajz, az informatika, amire nagyon jó kis kollégáink vannak, és nagyon tapasztaltak, és szeretik is a gyerekek az óráikat. Úgyhogy ez átfedi ezt a reál kört. Ha a matematikát választottuk volna, akkor mondjuk emelt szintű matek szinten kéne tanulni. Így viszont az általános, vagy a középiskolai szintet tanulják majd. És a harmadik profilunk, amit úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos, először is NMT, a Ukrajna történelmébe kötelező tantárgy, a másik, hogy annyira sokat változik a világ, és annyira nem vagyunk tisztában, hogy mit tehetünk, mit nem tehetünk, hogy megtaláltuk azt a profilt, amit úgy gondoljuk, hogy nagyon sokaknak fog segíteni, ez a kémia jogtan, történelem jogtan.
2: Érdekes pedig,
4: társítás. Bocsánat, igen, jogtan, csak mert még ott tartottam, hogy a kémia szaktanterem, elnézést, tehát nem, bocsánat, elnézést kérek. Ez a történelem jogtan, épp azért, mert ezek a fiatalok, ha kikerülnek munkába, mennek ilyen-olyan irányba, legyen belőle majd egy nagyon jó cukrász, vagy legyen valami olyan vállalkozó, akinek lehet, hogy a kémia, vagy a közgazdaságtan nem kell, viszont a jogait ismernie kell, és a kötelességét, és tudni kell, hogy hova forduljon, és hogy, és milyen jogorvoslatokat kérhet, vagy milyen lehetőségei vannak, vagy mikor jár el jogszerűen, mikor nem. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó és gyakorlati tantárgy, vagy irányzat lesz, vagy profil lesz a történelemmel együtt. Úgyhogy az NMT-kre gondolom, hogy minden spektrum le lesz akkor fedve.
2: Nagyon izgalmasan hangzik a jövőkép, és tényleg azért a tantárgyokat megnézve, akkor tényleg az egyik legjobb választás, amit látunk itt. Igen, a kezdtük. Következő kárpátaljai megmaradásnak a kulcsaként. Sok erőt is áldást az eltérő munkájukra.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: És hát Isten éltesse a névadót is a holnapi napon. No, az elmúlt percekben Györfi Ágnes, a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum igazgatóhelyettese volt a vendégünk. Köszönjük szépen!
0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Zvirujuk srdcem. Rádió Puls FM.
5: Реклама на Радіо Пульс FM.
6: Реклама.
5: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
6: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
7: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk.
6: 650 hrivnyától Beregszán belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
9: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
10: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyereksúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
11: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
10: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
12: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
10: A kenyér és a víz, a mindennapok elengedhetetlen részei.
13: Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
14: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
15: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс FM.
16: Рекламу слухали.
17: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
18: Реклама Копчуладбан. Хіві о нулого твогот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 066 78 49 950.
2: Tisztelt rádió hallgatóink, kereken 11 óra múlott 2 perccel jönök a 11-es hírek az FM 92.1-en a különkedes péntekedésében.
19: Tartsatok velünk!
20: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
21: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
22: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 18-án, pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
23: Радіослухачам вітання. Сьогодні 18 вересня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
22: A Beregszászi járásközi vízgazdálkodási hivatallal együttműködve intézkedéseket hajtottak végre a Vérke csatorna megfelelő vízszintjének helyreállítása érdekében, közölte Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere. A borzsovai előjárói körzet területén megtisztították a csatorna medrét a hódok által épített gáttól, míg a Beregszászi strand utcánál ideiglenes gátat alakítottak ki. Az intézkedések eredményeként sikerült megemelni a Vérke vízszintjét. Munkálatok a csatorna vízszintjének rendezését és megfelelőbb vízállapotának biztosítását szolgálták. Babják Zoltán bejegyzésében megköszönte a Beregszászi járásközi vízgazdálkodási hivatal munkatársainak az együttműködést.
23: У співпраці з Берегівським міжрайонним управлінням водного господарства було вжито заходів для відновлення належного рівня води в каналі Вірке. Про це повідомив голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк. Було проведено розчищення греблі, яку бобри побудували на руслі каналу на території Боржавського старостинського округу. А на ділянці каналу в районі вулиці Пляжній встановили тимчасову греблю. Ці заходи дали можливість підняти рівень води в каналі та забезпечити його необхідний водний режим. Голова громади подякував працівникам Берегівського міжрайонного управління водного господарства за співпрацю. Йдеться у повідомленні.
22: Riadalmat okozott egy postai küldemény Ungváron, miután az egyik postafiók munkatársa bejelentette, hogy a csomagban gránátokhoz hasonló tárgyakat észlelt. A postahivatal dolgozóit és ügyfeleit evakuálták, a helyszínre érkező rendőrök lezárták a területet és korlátozták a belépést. A rendőrség tűzszerészei megállapították, hogy a csomagban három oktatási célú gyakorló gránát volt, melyek nem jelentenek veszélyt a környezetükre. A hatóságok azonosították a küldemény feladóját is, akit kihallgattak a csomagküldés céljával kapcsolatban, közölte a Kárpátaljai megyei rendőrség.
23: Поштове відправлення спричинило переполох в Ужгороді після того, як працівник одного з поштових відділень повідомив, що в посилці виявили предмети, схожі на гранати. Працівників та клієнтів поштового відділення евакуювали. Поліцейські, які прибули на місце, перекрили територію та обмежили доступ. Піротехніки встановили, що в посилці були три навчальні тренувальні гранати, які не становлять небезпеки для оточення. Правоохоронці також встановили відправника посилки та допитали його щодо мети її відправлення. Про це повідомили в поліції Закарпатського області.
22: Az idei év első 8 hónapjában 37 gyermeket fogadtak örökbe Kárpátalján, míg a tavalyi év azonos időszakában 52 gyermeket. Jelenleg 72 örökbefogadásra jelentkező személy szerepel a nyilvántartásba, közülük 55-en házaspárok, 17-en pedig nem házasok. Mindez tegnap hangzott el a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás tájékoztatóján. A jogszabályok legutóbbi módosításai között szerepel az örökbefogadási ügyek elbírálási határidejének 30 napra történő rövidítése, valamint az örökbefogadó szülőknek járó állami támogatás 50 ezer hrivnyára történő emelése. Emellett mostantól lehetőség van arra is, hogy az örökbefogadással kapcsolatos első konzultációra online jelentkezzenek, az érintettek felkerüljenek az örökbefogadásra váró jelöltek nyilvántartásába, illetve a szükséges igazolások egy részét közvetlenül az állami nyilvántartásokból töltsék le. Az ügyintézés egy része online, a GIA alkalmazáson, illetve a gyermekek egységes információs és analitikai rendszeren keresztül is elérhető.
1: Цьогоріч на Закарпатті за 8 місяців усиновили 37 дітей, тоді як минулого року за цей період було усиновлено 52 дитини. Нині в реєстрі усиновлювачів перебувають 72 кандидати, з них 55 – подружні пари, ще 17 осіб не перебувають у шлюбі. Про це йшлося вчора на брифінгу в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Також було повідомлено, що серед основних змін у законодавстві – скорочення строків розгляду справ про усиновлення до 30 днів, збільшення державної допомоги батькам-усиновлювачам до 50 тисяч гривень, а також те, що відтепер подати заяви на первинну консультацію щодо усиновлення, підтягнути частину довідок з держреєстрів можна онлайн через Дію або єдину інформаційно-аналітичну систему «Діти». Йдеться у повідомленні.
22: Miroslav Bileckij kormányzó és Román Szarája megyei tanács elnöke a rendkívüli helyzetek állami szolgálatának kárpátaljai munkatársait köszöntötték tegnap szakmai napjuk alkalmából. Az ünnepségen a dolgozók megyei kitüntetéseket és köszönőleveleket vehettek át. Az alkalomból egy szolgálati jármű kulcsait is átadták. A jármű megvásárlásához szükséges forrást a megyei költségvetés biztosította. A teljes körű háború ugyanakkor jelentősen megváltoztatta a katasztrófa védők feladatait. A kárpátaljai tűzszerész jelenleg Mikolajiv megyében dolgoznak, a megyei katasztrófa védelmi alakulat mentőegységei és műszaki eszközei pedig Harkiv megyében és a felszabadított Herszon térségében teljesítenek szolgálatot. Közben a katasztrófa védelem feladatai Kárpátalján is folyamatosak. Bileckij köszönetet mondott valamennyi kárpátaljai katasztrófa védőnek a kitartásért, önfeláldozásért és helytállásért, közölte Miroslav Bileckij kormányzó.
1: Вчора голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та голова обласної ради Роман Сарай привітали закарпатських працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій з професійним святом. Під час урочистостей працівники отримали обласні відзнаки та подяки. Також з нагоди професійного дня їм передали ключі від службового автомобіля. Кошти на його придбання було виділено з обласного бюджету. Повномасштабна війна суттєво змінила завдання рятувальників. Наразі закарпатські піротехніки працюють у Миколаївській області, а рятувальні підрозділи та техніка обласного управління ДСНС виконують завдання у Харківській області та звільнених територіях Херсонщини. Водночас робота рятувальників на Закарпатті триває постійно. Мирослав Білецький подякував усім закарпатським рятувальникам за витримку, самовідданість та мужність. Про це йдеться у повідомленні голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького.
22: Ukrajna büntetőjogi felelősségre vonást vezetett be a csaló callcenterek létrehozása és működtetése esetén, számol be róla az RBK.hu-a. A jelentés szerint Volodymyr Zelenszkij ukrán államfő közölte, hogy súlyos büntetést kell kiszabni az illegális callcenterek tevékenységére. Ezen kívül a parlament számos olyan jogalkotási kezdeményezést támogatott, amelyek Ukrajna nemzetközi kötelezettségeinek részét képezik. Ezek lehetővé teszik majd további finanszírozás bevonását az állami költségvetésbe. Az elnök hangsúlyozta, hogy a költségvetési hiány jelentős, és minden egyes a hiány megszüntetésére irányuló döntés valóban segíti Ukrajna ellenálló képességét és védelmét.
1: Україна запровадила кримінальну відповідальність за створення та діяльність шахрайських кол-центрів. Про це повідомляє РБК Україна. У повідомленні йдеться про те, що президент України заявив, що за діяльність незаконних кол-центрів має бути передбачене суворе покарання. Крім того, рішенням парламента було підтримано низку законодавчих ініціатив, які є частиною міжнародних зобов'язань України. Вони дозволять залучати додаткове фінансування до державного бюджету. Володимир Зеленський наголосив, що дефіцит бюджету є значним, а кожне рішення, спрямоване на його скорочення, допомагатиме зміцнювати стійкість і обороноздатність України.
21: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
22: Ma főként változékony időjárásra számít

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.
2: Erős szép napot kívánunk mindenkinek, 2026. szeptember 18-a, itt van a közelgő hétvége, már a nyakunkon 11 óra 18 perc van. Kivatartásra innálunk mindenkinek, akik most hallgatnak bennünket, és már várják a hétvégét. Mindjárt az ebédre lehet hangolódni, úgyhogy akik az ebéd szünetet várják, azoknak is se kell túl sokat várni, mert perceken belül véget ér a munka első szakasza, aztán kitartást kívánunk a pihenésben.
3: És jó étvágyat az ebédhez. Na meg persze egy színházi programajánlót is ajánlunk önöknek figyelmébe. Szeptember 22-én kedden és 23-án szerdán, igen jól sejtik, ez jövő hét elején van, mindig 18 órától közép-európai idő szerint, mindig az a perc Karádi kalapja című Jazz Story Pataki Szilvia előadásában című előadást lesz látható a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház nagy színpadán, érdeklődni pedig a +380 75 344 40 53-as telefonszámon lehet. Karádi kalapja, ezt jegyezzék meg, találkozunk minél többükkel a színházban.
2: 0957 0907 0907 SMS Viber számok aktív, itt várunk technikai közérdekű információkat, határinformációkat, és örömmel veszük. Megtudtuk a tegnap a határról, hogy azért még mindig zajlik a nyári szezon, bár azt gondolnánk, hogy ilyenkor már nem igazán indulnak útnak, de akik lemaradtak a nyári szabadság, azok viszont most teszik meg, úgyhogy még mindig jelentős forgalommal lehet találkozni a határátkelő helyeken, úgyhogy a nagy határok esetében mindenképpen több időt kell a várakozásra szállni. Érdemes a munkaidőn belül a kisebb határokat választani, mert általában ezek nem a hétköznap közeletével, de azért a hétköznapokon általában mindig eredményesebben működnek, mint a nagy határok, amire a GPS is oda vezet bennünket, úgyhogy ebbe az irányban kis sugást adtunk.
3: No, hát az első órában a vendégünk volt ugye Györfi Ágnes, a Berekszászi Kossuth Lajos Liceum igazgatóhelyettes, és egy picit az intézményről, intézmény jelenéről, jövőjéről az adta az apropót, hogy ugye Kossuth Lajos a névadó 1802. szeptember 19-én, tehát holnapi napon van a születésének az évfordulója, ő volt a vendégünk, és hát ebbe az órába is várunk vendéget, aki nem, illetve hívunk vendéget egész pontosan, aki nem más lesz, mint Major Zoltán, kreatív technikai vezető, ővel egy picit az AI-ról, ő visszatérő vendég egyébként a rádió éterében, az AI-ról, a mesterséges intelligenciáról fogunk beszélni, na de itt az idő, hogy egy igazán érdekes és klassz rovattal jöjjünk önökhöz.
1: Kitekintő érdekességek a nagyvilágból.
2: Egy igen izgalmas újabb találmány, amely talán segítséget ad, hogy esetlegesen az óceánaink tisztábbak legyenek, az emberi lábnyom nagyon sok felé ott van, sőt, hogyha ez olajfoltként jelenik meg, akkor tényleg katasztrófához vezethet, és az izraeli kutatók azt mutatják, hogy lehetséges, hogy egy gigantikus szivacsal lehetne kitisztogatni ezeket az olajfoltokat az óceánjainkból.
3: Egész pontosan növényi rostokból álló csúcs technológiás szivacsot fejlesztettek ki egy izraeli egyetem tudósai, és a megoldással nem a konyhában találkozhatunk majd az ember, nem az étolajat kell majd vele megetetni, hanem bizony a tengerekbe ömlő olajszennyeződést lehet majd idővel megszüntetni. Egyfajta táplálékot biztosít ugyanis az olajat fogyasztó és lebontó baktériumok számára. Úgyhogy amikor egy ilyen hírt olvasok, illetve egy ilyen hírrel találkozom, akkor megmondom őszintén, lehet, hogy már vénülök, lehet, hogy szentimentális vagyok. Nem is maga a hír az, ami meg hogy ez hogyan működik, ami érdekes nekem, hanem az, hogy azért van remény, emberek. Tehát bármennyire is füstöljük tele a levegőt, bármennyire is olajozzuk el az óceánjainkat, bármennyire is roncsoljuk magunkat különböző oda nem illő termékekkel, az ember azért mindig megtalálja azt, jó eséllyel megtalálja a megoldást ezekre a problémákra. Egyébként nagyon érdekes a találmánynak a működése, ugyanis az olaj az bármennyire is furcsán hangzik, meg kémia, meg ugye vegyületek, de azért mégiscsak egy biológiai dolog. Ugye a legenda szerint, és a legendát nagyon zárójelbe teszem, a dinoszauruszok kihalásával kerültek a földbe ezek a fosszilék, és ezekből alakult ki ugye maga a kőolaj.
2: Az ő testüknek a masszájának a préselése igazából.
3: Igen, és most, ami nekünk, ugye mi emberek átalakítjuk különböző kémiai vegyi eljárásokkal, és mégis a megoldást egy biológiai dolog, növényi rostok fogják megtalálni erre a kihívásra. Egészen
2: azt már
3: fantasztikus.
2: Korábban tudták, hogy vannak olyan elemek, amik képesek lebontani az olajat, de viszont hogyan lehetne ezt kivinni, milyen formában, mondjuk egy óceán kellős közepére, vagy egy tartályhajó, mondjuk így, hogy defektet kapott, és több ezer tonnányi olaj úszkál a vízen. Na, ezt próbálták egy olyan környezetbe, egy katalizátorba belehelyezni, amely gyakorlatilag kialakítja azt a teret, ahol ez a bontó eszköz le tudja bontani a kőolajat. Egy gyakorlatilag egy olyan szivacsot kell elképzelni, amely taszítja a vizet, viszont megköti a kőolaj származékoknak a tömegét a saját tömegének a százszoros a mennyiségében, ami azt jelenti, hogy igazából ahogy az olaj csapdába kerül ebben a szivacs masszában, ez a Auragél mikroökoszisztéma lebontja gyakorlatilag, ökoszisztéma lebontja gyakorlatilag az olajat, és később ugyanez a cucc lebontja magát a szivacsot, és így aztán gyakorlatilag egy teljesen lebomlott anyaggal találkozhatunk, még ki se kell vennünk belőle, és ki se kell nyomnunk, mint a otthoni mosogató szivacsból a szennyeződést.
3: Ez a dolog egyébként, ez a fejlesztés jelenleg szabadalmaztatási eljárás alatt van, úgyhogy a jövőben szerintem egy pár éven belül már arról fogunk majd mesélni, hogy képzeljék el, itt meg ott egy olajszennyeződést okoztunk mi emberek, és lám ez a szivacs, ez megvédi a környezetünket attól, hogy tönkre menjen.
2: Csak legyen elég szivacs a rengeteg olaj voltunkhoz. Menjünk is ebben az órában, és témával szeretnénk kedveskedni a számotokra. A mesterséges intelligencia lesz a várva várt beszélgetésünk fő témája. Nagyon komoly szakember sikerült újra megszólaltatunk az éteren keresztül.
3: Major Zoltán, ő kreatív technikai vezető, nem sokára hívjuk, addig is reklám, zene, maradjanak a Pulzus Rádióval.
2: Krisztál, jég a tűzben.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
1: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkedés műsora szól, és ahogy megígértük, eljutott az a pillanat, hogy egy újabb beszélgetéssel folytassuk.
2: Hiszen a vonal túlsó végén várakozik Major Zoltán, kreatív technológiai vezető.
1: Szóval nyíznám én MZSQ, Major Zoltán, kerívnél kreatívnél technológia, IT fahivetsz.
2: Halló, halló, halljuk-e egymást?
3: Igen, jó reggelt, sziasztok!
1: Engedjük meg a hallgatók, hogy tegeződjünk a beszélgetésben. Köszönjük, hogy állandó informatikus, mesterséges intelligencia szakértőnként vállalod a rádióban a beszélgetést velünk. És hát ha megnézzük az elmúlt hónapokat, akkor ugye úgy szoktunk elválni, hogy 3 hónap múlva újra beszélgetünk, és meglátjuk, hogy mire jut a mesterséges intelligencia fejlődése, de azt érzem, hogy most már hetente kellene veled egy 2 órás műsort összehozni, hogy nyomon tudjuk követni itt a felgyorsult eseményeket. Hát lassan a Terminátorban érezhetjük magunkat, de hol állunk most, milyen teret hódított az elmúlt, mondjuk így, hogy fél évben a mesterséges intelligencia?
3: Hát abszolút egyetértek, tehát hogy nem is az, hogy hetente kéne beszélnünk, hanem ha hetente beszélnénk sem, biztos, hogy tudnánk mindent követni. Tehát, hogy egy-egy részét tudnánk kiragadni a fejlődésnek, amit körülöttünk zajlik. És ebben nagyon sok mindent nem is látunk még, mi sem. Például, amiket most így az elmúlt napokban lehet olvasgatni, így a különböző mesterséges intelligencia modelleknek a fejlődésének az üteme, hogy azok már milyen képességekkel bírnak, hogy vannak olyan ágensek, agentek, ügynökök, ugye mesterséges intelligencia ügynökök, akik csapatokba verődve kitörnek a adott fejlesztői környezetekből, és ilyen informatikai támadásokat hajtanak végre szerverek ellen, tehát ilyen elképesztő dolgokat lehet hallani a nagyvilágban, és ez még csak mindig a mesterséges intelligenciának a szintje. Ugyanezt történik a fizikai világunkban is, akár csak itt gondolhatunk a robotikára, hogy milyen humanoid, tehát ilyen ember szabású robotok jelennek meg, egyre inkább milyen precíziós kéz modellek épülnek, amik emberhez hasonló precizitással, sőt, sebességben már embert lekörözve tudnak ilyen apró munkákat is végezni, amire azt gondoltuk, hogy hát ez robotoknak azért nehézkes lesz, és hát akkor az orvostudomány, az ott zajló fejlődés, amit veszünk észre, hogy milyen új terápiák, kezelések jönnek létre. Kínában elindult az első robotkórház, tehát végtelenségig lehetne sorolni.
1: Egyrészt az is ijesztő, hogy amiket olvasunk, azok a te általad megerősített információként kell most kezeljek, pedig azt hittem, hogy ennek a jelentős százaléka csak a sci-fi filmekben, vagy és nem tudom, elvetemült újságíróknak a szüleménye, de akkor igazából amiket látunk egyre nagyobb hírportálokon, azok tényleg a valóságot tükrözik?
3: Azért egy óvatosságot behoznék a rendszer, vagy egy óvatosságra intést, tehát nyilván ezek mögött azért van üzleti értek, ezt sose felejtsük el. És az, hogy hogyan úgymond prezentálják magukat az egyes fejlesztések, cégek, modellek, robotikával foglalkozó csoportok, abban azért mindig van egy enyhe túlzás, csak azért, hogy az üzleti érdekeket, az érdeklődést, az egész ilyen hype-ot körülötte föl lehessen tartani. Tehát igen, elképesztő a fejlődés, a gyorsaság, de azért ne higgyünk el mindent vakon, amit olvasunk.
2: Adódik a kérdés, mi lehet ennek a vége, de én azt gondolom, hogy ezt a kérdést még nem érdemes feltenni. Hol tart most ez a dolog, a robotika? Ugye itt elhangzott az, hogy kórházakban műtéteket végeznek el, aminek én magam is így a híradásokból természetesen nem személyes tapasztalatban azt gondolom, hogy óriás előnye van, és ha arra gondolok, hogy mondjuk egy szakorvosnak, mondjuk eddig tudott 3 szívműtétet egy nap elvégezni, akkor most 23-at el tud végezni, mert a hatékonyságát növeli, de mondjuk látszik-e már az az idő, amikor ezek a robotok akár a hétköznapjainkba, a mindennapi életünkben megjelennek, és nem úgy, hogy mondjuk nekem van rá pénzem, és veszek egy ilyen robotot, vagy szerzek egy ilyen robotot, hanem már tulajdonképpen mindenkinek lesz, és az lesz a téma, hogy mikor kell benne akkumulátort cserélni.
3: Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Az első fele így itt az orvosi technológiák tekintetében, tehát ugye már viszonylag régóta vannak olyan robotikus eszközök, amik kiegészítik az orvosi kezelést, tehát műtéteknél tudnak olyan precíziós ilyen orvosi karokat használni, amik tudják csökkenteni ugye mondjuk egy adott bemetszésnek a méretét, ami mondjuk egy műtéthez szükséges, kisebb kárt okoznak ugye ahhoz, hogy mondjuk nem tudom, felnyissanak mondjuk egy mellkas, nem tudom, tehát ezek ténylegesen páciens életét javító megoldások. Ezek még azért teljesen autonóm, tehát ilyen önvezető módon még nem működnek, bár már, ha jól emlékszem, mint olvasnám volna egy olyan cikket, hogy volt valami kis műtét, amit már robotautonóm módon elvégzett. Tehát haladunk ebbe az irányba, nyilván ezek most még nem úgy vannak, hogy a kórházban akkor befeküdt valaki, és oda tettek mellé egy robotot, és senki nem figyelte, hanem nagyon nagy körültekintéssel orvoscsapat ott van körülötte, bármikor félbe tudják szakítani, és fölül tudják írni az adott folyamatot, tehát ez nagyon nagy felügyelet mellett működik, de igen, megjelentek ezek a technológiák, és ugye hát a robot az nem fáradt, az egy 48 órás, vagy egy 168 órás műszak végén nem lesz kevésbé precíz, és nekünk embereknek még ugye ezek a korlátaink azért megvannak, tetszik, nem tetszik. Tehát egy ilyen szempontból ez azért egy nagy hatékonyság. Ugye az egyik ilyen nagy eredmény az még korábban volt mesterséges intelligencia kapcsán az MR és CT leleteknek az átnézése. Az is egy ilyen hatalmas fejlődés volt, hogy ott pont egy orvos, aki mondjuk a sürgősségi osztályon dolgozik, és naponta át kell néznie, nem tudom én mennyi sürgősségi MR-t, a műszak végére azért elfárad. Tehát ott százas számban nézi át a szeleteket, azokban észrevenni mindig mindent, azért az nehézkes. Egy modell az nem fárad el, az megnézi, szépen megnézi a szeleteket, kianalizálja és levonja a következtetést, és ebben már elég jó minőségű eredményeket érünk el. A második fele a kérdésednek, mikor lesz az, hogy otthon velünk vannak a robotok. Hát már ugye robotporszívó már elég régóta van, bizonyos szempontból az is egyfajta robot, egy specializált robot, de már az ugye elkezdtek beszivárogni az életünkbe azok az ilyen önvezető megoldások, amik megkönnyítik a dolgokat. Robotfűnyíró is például egy abszolút ilyen történet. Ami egy nagyon érdekes információ, hogy pont belefutottam egy hirdetésbe, hogy fizetnek azért embereknek, cégek, hogy egy fejkamerával rögzítsék a házi munkát, amit otthon végeznek. Takarítást, főzést, pakolást, WC-pucolást, bármit. És feltehetnénk a kérdést, hogy tehát miért? Hogy kinek érdeke ez? És ezek valójában pont az ilyen emberszabású robotoknak az ilyen tréning anyagához rögzítik ezeket a videókat, hogy én, mint ember, amikor otthon főzök, amikor otthon takarítok, akkor mit látok, hogyan használom a kezemet, hogyan nyúlok hozzá, hogyan nyitom ki, hova teszem be, ha leesik, hogy fogom meg, stb. És ezeket a írtózatos mennyiségű videóanyagot feldolgozva tudnak olyan tréninganyagot csinálni, amit majd a humanoid robotok, emberszabású robotok hatékonyan tudnak használni arra, hogy hozzánk hasonló hatékonysággal tudjanak akár az otthonunkban is számunkra hasznos munkát végezni, mondjuk bepakolni a mosogatógépet.
2: Mondjuk elképzelem magamat, ahogy állok reggel és a rántottámat készítem, hogyha azok alapján, a mozdulatok alapján készíti a robot majd a rántottát, tehát nem hiszem, hogy mindenki jól fog lakni.
1: Elképesztő, mostanra már a sorozatgyártásról beszélünk, és nem olyan rég egyszer rákeresel az ilyen témára, tulajdonképpen ezzel mindent is elét hoznak. Én már láttam konkrétan árcédulás a robotot is értékesítési céllal, mármint, hogy elképesztő az idő, hogy néhány hónap alatt arról beszélünk, hogy gyárak állnak át, és már lassan robotok gyártanak robotot. Miért ez a hatalmas mennyiségű robot eszköz itt állunk már, hogy gyakorlatilag a termék a polcra kerül?
3: Hát még azért nem. Ugye van egy elég nagy mértékű alkatrészhiány, tehát például pont a Teslának ugye van az Optimus nevű humanoid robot koncepciója, amiből már vannak legyártott kész példányok, tehát például a Tesla gyárakban ezek már munkát végeznek, saját maguk így tréninganyagot is gyártva a következő robotoknak, tehát hogy létező, működő koncepciókról beszélünk. Viszont azért a sorozatgyártás az még nem tud elindulni, mert ilyen több ezres számban vannak olyan alkatrészek, ezekhez a robotokhoz, amikre egész egyszerűen az ellátási lánc még nincsen kiépülve. Tehát nem tudják ezt mondjuk hatékonyan sorozat gyártani alkatrészhiány miatt. Tehát technológiailag oda tartunk, közeledünk hozzá, hogy ezek ténylegesen hatékonyan tudjanak köztünk működni. Az elfogadás az egy kérdés számomra, hogy akarom-e például én, hogy egy este nem megyek a földszintre, és a sötétben egy robot áll a falnál, aki éppen tölti magát, lehet, hogy a szívinfarktus kerülgetne. De ha megoldják ezt az ellátási láncos problémát, ami egyébként mesterséges intelligencia tekintetében is begyűrűzik ugye itt a chipek, memóriák tekintetében, tehát amikor ezt sikerül úgymond feloldani, akkor azért itt elindulhat igen egy nagyobb léptékű sorozatgyártás.
1: Egy másik fontos kérdés, hogy ugye azt gondoljuk, hogy amikor küldünk egy e-mailt, akkor az ingyen történik, mert befizettük a havi internet számánkat, és mennyire szép és mennyire jó, nem kellett kinyomtatni a papírt, nem kellett hozzá postás, nem kellett hozzá postakocsi, illetve egy csomó dolgot megspóroltunk, és ennek nincsen természeti lábnyoma. Most pedig azt olvassuk, hogy a mesterséges intelligencia olyan mennyiségű energiát használ fel, legyen az a hűtésére szánt víz, illetve sorolhatnánk, amely tényleg igazi mértékeket jelent ma már. Hogyan kell elképzelnünk, hogy mi van a... tettem egy kérdést a mesterséges intelligenciának, ez hogy jelenik meg energiafelhasználás szempontjából? Mi van a háttérben, ami kiszolgálja a rendszernek a működését?
3: Pont nem olyan régen kezdtem el azzal foglalkozni, hogy hogyan lehet mondjuk otthoni vagy irodai környezetben saját AI modelleket futtatni. Ugye ennek van egy ilyen biztonsági része, hogy főleg céges szinten, amikor az ember szenzitív adattal vagy érzékeny adattal dolgozik, akkor szeretnénk azokat az adatokat kontrollálni, és sokkal jobb lenne, hogy ezek az AI modellek az én kis szerveremmel futnának, nem pedig az amerikai technológiai óriások szerverein. És elkezdtem utána járni, hogy hát mégis mi kellene ahhoz, hogy egy ilyen modellt én tudjak futtatni otthon, vagy akár irodai környezetben, és meglepő számok jöttek ki. Tehát ahhoz, hogy én csak magát az eszközt, a szervert megvásároljam és futtassam, az alap esetben körülbelül 85 átlagos háztartásnak az energia felhasználásával egyenlő. Tehát ez egyetlen egy szerverről beszélünk, ami elképesztő mérték. És itt nem azt mondjuk, hogy ez egy szolgáltatás, és nem tudom, kiszolgálok x ezer felhasználót, hanem ezt én magamnak szeretném itthon megépíteni és használni, akkor ez ekkora energia lenne. Nyilván, tehát hogy ki tudna szolgálni rajtam kívül több felhasználót is, tehát mondjuk nem tudom, nem akarok számot mondani, mert azt tesztelni kell, de tehát hogy egy kisebb mennyiségű felhasználót ki lehet vele szolgálni, de azért ez nem egy adatcenter, ez nem egy szolgáltatás, amit nyújtok a világnak, hogy akkor tessék, itt van mondjuk a ChatGPT, és akkor lehet használni bárki által. Ez egy korlátolt elem. Nos, ha ezt elképzeljük, hogy mi van akkor, amikor tényleg ezt millió számra használják a felhasználók, akkor ahhoz milyen szerverpark szükséges, és annak mekkora az energiaigénye, hát az valami elképesztő szám. Tehát az amerikai energiafogyasztás úgy becslik, hogy duplázódni fog rövid határidőn belül, kifejezetten csak az AI-nak köszönhetően az adott centereknek a fogyasztása véget. Tehát elképesztő mértékű energia szükséges ehhez.
2: Hát egy picit emészgetjük ezeket az adatokat, meg a hallottakat. No, de azt gondolom, hogy az emberiség meg fogja erre is találni a megoldást, illetve hadd kérdezek egy picit a robot dolgokról egy picit eltávolodva, hogy ugye most 2026-ban még mi irányítjuk az AI-t. De eljön az a pillanat, és vannak olyan, én láttam olyan beszélgetést, ahol, illetve hallgattam olyan beszélgetést podcastbe, ahol azt mondják, hogy 10 év múlva már ezt nem fogjuk megtenni, de most 2026-ban még mi irányítunk. És a mi döntésünk, hogy mit tegyünk most. Uh-huh. Ez mit jelent?
3: Hát ez most egy nagyon-nagyon aktuális kérdés, mert ugye pár nappal ezelőtt írta meg írt egy esszét az Anthropic-nak a vezetője, a Dario Amodei, ugye, aki a Cloud nevű mesterséges intelligenciának az atya, ami kifejezetten arról szólt, hogy le kell lassítani a csúcsmodelleknek a fejlesztését. És ezt kifejezetten ilyen biztonsági szempontból érvelte, tehát hogy mi történik akkor, amikor már a modellek saját magukat tudják fejleszteni, és ezt már egyébként most is történik, tehát hogy ezeknek a modelleknek a fejlesztésében már jelentős mennyiségben használnak föl AI modell által javasolt javításokat. Tehát, hogy ez az ilyen önmagát fejlesztő folyamat, ilyen körfolyamat, ez már működik, de még igen, még olyan mértékben van, hogy valamennyire tudjuk felügyelni. De ennek a kapacitásnak, ami az emberi oldalon szükséges, nem csak ilyen intellektuális, vagy ilyen intelligencia szintű korlátai vannak, tehát nem arról van szó szerintem még az első körben, hogy hú, okosabb lesz nálunk az AI, és már nem is fogjuk érteni, hogy ő mit csinál, hanem egész egyszerűen annyival gyorsabban és hatékonyabban dolgozik nálunk, hogy nem lesz az az emberi számítási kapacitás, vagy ilyen intellektuális kapacitás, hogy felügyeljük azt, amit ő legyárt. Már most is sokan találkozunk vele, akik így a szakmában dolgozunk, hogyha mondjuk egy fejlesztést egy AI végez, akkor ő megcsinálja nekem, lefejleszti az applikációt, amit kérek tőle, nem tudom, 2 óra alatt, de olyan mennyiségű kódot ír, hogy ha nekem azt tényleg át kell néznem, mondjuk IT security, információs biztonsági szempontból, lehet, hogy belemegy egy egész hetem, csak azzal, hogy így átnézem az információt. Na most, ha ezt elképzeljük, hogy nem egy ilyen modell fut, hanem én akár futtathatok egyszerre 15-öt, és azok nem 2 órát futnak, hanem 0-24-ben csak mennek, csinálják, akkor egész egyszerűen nem lesz meg a kapacitásunk arra, hogy felügyeljük azt, hogy merre mennek ezek a modellek. És ugye ezért is érvelnek most amellett, tehát ugye a Dario megírta ezt az esszét, hogy lassítani kell a fejlesztését ezeknek a élenjáró modelleknek, és rögtön rácsatlakozott a Sam Altman meg az Elon Musk is, hogy igen, egyetértenek, tehát a 3 versenytárs cég valójában ebben teljesen egyetért, hogy ez most egy olyan ponton vagyunk, ahol egy kicsit meg kell állnunk, és rá kell néznünk arra, hogy ezt hogyan is szeretnénk jól csinálni, mert kiszaladhat a kezeink közül.
1: Ámulva hallgatjuk azt, amit mondasz, és elképesztő, azon gondolkoztam, hogy nem olyan, hogy még arról beszélgetünk, hogy milyen, van egy kis aranyos program, amely, ha kérdezel, akkor a te stílusodban visszaválaszol, és okosakat mond, de lehet, hogy kicsit téved, de mennyire izgalmas, ma még arról beszélgetünk, hogy lassítani kellene a gyerekek, mert a mesterséges intelligencia, a szuperintelligencia az elszalad itt mellettünk, és nem tudjuk, milyen következményei vannak. Adásidőnk végéhez érkeztünk, ezt még a térbeli módosítást nem tudjuk megoldani, de lehet, hogy erre is majd lehetőségük a mesterséges intelligencia fejlődésével kicsit később. Köszönjük, hogy itt voltál velünk, és köszönjük, hogy időt szántál ránk, kitartás a munkádban is sok áldás.
3: Nagyon köszönöm szépen én is. Nektek is minden jót kívánok, meg a hallgatóknak is.
2: Az elmúlt percekben Major Zoltán kreatív technológiai vezető volt a vendégünk.
0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Zvirujuv srdci. Rádio. Puls FM.
4: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
5: Реклама.
6: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
5: külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
7: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
5: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісу. Ugyanaz a havidíj.
8: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
10: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astrameet klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095-102-0331. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
11: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
12: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
13: Двічі на тиждень.
12: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
5: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
14: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
15: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
4: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
16: Рекламу слухали.
17: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950. Reklámmal kapcsolatban hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, lassan kerekítenünk ezt a mai kettő órás műsort.
2: Azonban itt a végén még engedjenek meg Deák Bill Gyulától egy gondolatot. Isten szeretete, az emberek szeretete, a család, a zene, meg a barátok számítanak a legtöbbet.
1: Külön köszönjük, hogy velünk tartottatok. A Kárpátai Lelki Első Segélytelefonszolgált elérhetőségét elmondom a végén. 095 600 805 097 600 805. Jó hétvégét kívánunk mindenkinek, és jó feltöltődés, pihenjetek, amennyire csak lehet. Ha Isten megtart bennünket, akkor jövő héten hétfőn találkozhatok velünk 10 és 12 óra között itt a Pulzus Rádió élőadásában.
2: Addig is ne felejtjétek, hogy hétvégén is szól a Pulzus Rádió újabb 10 évig az FM 92.1-en. Búcsúznak a szerkesztő műsorvezetők Birta Zoltán
1: és Rajko Balázs. Isten velünk a viszonthallásra.
2: Sziasztok, halló, halló.
13: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők Birta Zoltán és Gogola István.
18: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами. В передачі прозвучали торгові марки.
1: А мішор термік меглінітіш тартамазот.
19: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
20: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
21: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 18-án, pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
22: Вітання радіослухачам. Сьогодні 18 вересня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
21: У Києві регіонбан дрон-támadás következtében 5-en sérültek meg. Egy magánház megsemmisült, egy másik épület megrongálódott, és egy személygépkocsi is károkat szenvedett. Az orosz erők tömeges támadást intéztek Odessa megye polgári infrastruktúrája ellen is. Az első információk szerint 3 ember sérült meg, emellett több épületben és létesítményben is károk keletkeztek. A találatok következtében lakóépületek, egy vállalkozás, tartályok és raktárhelyiségek sérültek meg. Zsitomír megyében az orosz támadások következtében 2 ember életét vesztette, 2 pedig megsérültek. A Kosztenyi járásban egy raktárépületben és egy üzemépületben is tűz ütött ki, közölte a korrespondent.net.
22: На Київщині через атаку дронів постраждали 5 людей. Внаслідок атаки зруйновано приватний будинок, ще один пошкоджено. Також постраждав автомобіль. Російські війська масово атакували і цивільну інфраструктуру Одеської області. Попередньо постраждали 3 людей, є руйнування та пошкодження. Зокрема, відомо, що внаслідок влучань пошкоджені житловий сектор, підприємство, резервуари та складські приміщення. Під ударом перебувала також Житомирщина. Внаслідок російських ударів загинули 2 людей, ще 2 постраждали. У Коростенському районі виникли пожежі у складських та виробничих будівлях, пише кореспондент.net.
21: Ukrajnában a légiriadók szintjétől függően szabályozzák a vasúti közlekedés és a pályaudvarok működését. A vonatok sárga riasztási szint esetén továbbra is a menetrend szerint közlekednek, a pályaudvarokon pedig engedélyezik az utasok fel- és leszállását. A vonat közlekedés szabályozásáról a kormány döntött, közölte Szerhij Korecki miniszterelnök. A kormányfő tájékoztatása szerint az Ugzaliznica az illetékes megyei katonai közigazgatásokkal és a helyi közösségekkel együttműködve bővíti a pályaudvarokon és állomásokon található óvóhelyekhez való hozzáférést. Emellett automatizálják a légi veszély szintjére vonatkozó adatok fogadását is, hogy a vasúti közlekedés működéséről szóló döntéseket késedelem nélkül lehessen meghozni, közölte a kmu.gov.ua.
22: Роботу залізниці та вокзалів в Україні регулюватимуть залежно від рівня повітряної загрози. Відповідні правила затвердив уряд. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За жовтого рівня загрози поїзди продовжуватимуть курсувати відповідно до графіка. На вокзалах і станціях у цей час дозволятимуть посадку та висадку пасажирів. Також, за словами прем'єр-міністра, Укрзалізниця спільно з обласними військовими адміністраціями та громадами має розширити доступ людей до укриттів на вокзалах і станціях. Крім того, планується автоматизувати отримання даних про рівень загрози. Завдяки цьому рішення щодо роботи залізниці мають ухвалюватися без затримок. Повідомляється на сайті kmu.gov.ua.
21: Kárpátalján szeptemberben és októberben újabb kihelyezett oltási kampányt szerveznek a helyi kistérségekben. A mobil oltócsapatok a Nagyszőlősi, a Volóci, a Szolyvai és a Bátyúi kistérségben dolgoznak majd. A kampány kiemelt célja a 4-5 éves gyermekek kanyaró, mumps és rubeola elleni oltása. A kihelyezett alkalmakon emellett más védőoltásokat is be lehet adatni, valamint orvosi tanácsadásra és gyors tesztelésre is lehetőség lesz. Erről a vakcinációs alkalmak megszervezését előkészítő egyeztetést követően Viktória Timcsik, a Kárpátaljai megyei betegség megelőzési és járványügyi központ főigazgatója számolt be.
22: На Закарпатті у вересні-жовтні проведуть новий етап виїзної вакцинації у громадах. Мобільні бригади працюватимуть у Виноградівській, Міжгірській, Свалявській та Батівській громадах. Основна увага – вакцинація дітей віком 4-5 років проти кору, паротиту та краснухи. Під час виїздів також можна буде отримати інші щеплення, консультації та пройти експрес-діагностику. Про це за підсумками установчої зустрічі щодо проведення сесії вакцинації повідомила Вікторія Тимчик, генеральний директор Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
21: A beregszászi járásban a mentők egy mentőautóban segítettek világra hozni egy újszülöttet. A várandós nőt éppen kórházba szállították, amikor a mentőautóban megindult a szülés. Az egészségügyi dolgozók levezették a szülést, és megadták a szükséges ellátást az édesanyának és az újszülött kislánynak is. Ezt követően mindkettőjüket kórházba szállították, közölte a beregszászi mentőállomás. Kárpátalján idén már több mint 10 olyan esetet regisztráltak, amikor a sürgősségi ellátás munkatársai mentőautó vezettek le szülést, vagy otthon segítettek egy kismamának világra hozni gyermekét. A mentők arra kérik a várandósokat, hogy a kiírt szülési időpont közelettével időben készüljenek fel a kórházba jutásra, és a szülés első jeleinek jelentkezésekor ne halogassák az orvosi segítségkérést.
22: На Берегівщині медики швидкої прийняли пологи просто в автомобілі. Під час транспортування вагітної до лікарні пологи розпочалися в кареті швидкої. Медики прийняли пологи та надали необхідну допомогу мамі і новонародженій дівчинці. Після цього їх доставили до лікарні, про це інформує Берегівська станція екстреної медичної допомоги. Загалом на Закарпатті цьогоріч зафіксовано уже понад 10 випадків, коли медики екстреної допомоги приймали пологи в автомобілі швидкої або допомагали жінкам народжувати вдома. Медики нагадують вагітним, із наближенням передбачуваної дати пологів варто заздалегідь підготуватися до поїздки в пологовий будинок і за перших ознак початку пологів не зволікати із зверненням до медичного закладу.
21: Tegnap ülésezett a Kárpátaljai Egyházak Tanácsa a Beregszászi Ortutai Elemér Görög Katolikus Központban. A tartalmas találkozón Zán Fábián Sándor, a KRE püspöke beszámolt az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácselnökeként végzett fél éves munkáról, valamint átadták az emlékérmeket és a jubileumi kiadványt a fennállásának 30. évfordulóját ünneplő tanácsnak. A megbeszélés során szó esett az oktatási lehetőségekről, különösen a keresztény etika állami iskolai oktatásáról és a hittantanárok hiányáról, valamint a háború jelentette kihívásokról is. Minden felekezet képviselője lehetőséget kapott arra, hogy megoszta a gondolatait, de a legfontosabb mégis az volt, hogy egy szívvel imádkoztak együtt, közölte a KRE Facebook oldalán.
22: Вчора у Берегові у греко-католицькому центрі імені Елемира Ортутая відбулося засідання Ради церков Закарпаття. Під час змістовної зустрічі єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор прозвітував про свою піврічну роботу на посаді голови Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Також з нагоди 30-річчя ради її представникам передали пам'ятні медалі та ювілейні видання. Під час зустрічі йшлося про можливості у сфері освіти, зокрема про викладання християнської етики у державних школах та нестачу вчителів релігії, а також про виклики, спричинені війною. Представники кожної конфесії мали можливість поділитися своїми думками. Однак найважливішим стало те, що всі разом в єдності сердець молилися. Про це повідомили на Facebook-сторінці Закарпатської реформатської церкви.
0: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
21: A nap további részében főként borús лесz az idő, némi csapadék is várható, a hőmérséklet 18-21 fok körül alakul, ami estére 17 fokig csökken.
22: У наступні години протримається переважно

0: Sziasztok! Ha péntek, akkor dalpremiér. Én Répási Eszter vagyok. Ezen a héten Szekér Gergő vadonatúj dalát, az Akik voltunkat mutatjuk be.
1: A szívünk szabadon szállt, a Duna parton nyomokat hagytunk.
0: Szekér Gergő nevét a közönség a 2018-as Magyar X-Faktorban ismerhette meg. Majd egy évvel később, a dal 2019-ben is találkozhattunk vele, ahol a Madár repülj című saját dalával a döntőig jutott. Az Akik voltunk talán eddigi legszemélyesebb dala. Gergő a saját életére tekint vissza, az elmúlt évekre, változásokra is arra, hogyan jutott el oda, ahol ma tart. A dal különlegessége, hogy a közepén angol nyelvre vált, így még személyesebb gondolatokat oszt meg a hallgatókkal. Zeneileg pedig visszatér ahhoz a nagyszabású érzelmes pop hangzáshoz, amely közel áll hozzá. Egy dal a múltról, a változásról és arról, hogy közben mennyi mindenünk megmarad abból, akik egykor voltunk. Hallgassuk most Szekér Gergő legújabb dalát, az Akik voltunkat, itt a Pulzus Rádióban.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 18-án, pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 18 вересня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: У Києві регіоні дрон-támadás következtében 5-en sérültek meg. Egy magánház megsemmisült, egy másik épület megrongálódott, és egy személygépkocsi is károkat szenvedett. Az orosz erők tömeges támadást intéztek Odessa megye polgári infrastruktúrája ellen is. Az első információk szerint 3 ember sérült meg, emellett több épületben és létesítményben is károk keletkeztek. A találatok következtében lakóépületek, egy vállalkozás, tartályok és raktárhelyiségek sérültek meg. Zsitomír megyében az orosz támadások következtében 2 ember életét vesztette, 2 pedig megsérültek. A Kosztenyi járásban egy raktárépületben és egy üzemépületben is tűz ütött ki, közölte a korrespondent.net.
4: На Київщині через атаку дронів постраждали 5 людей. Внаслідок атаки зруйновано приватний будинок, ще один пошкоджено. Також постраждав автомобіль. Російські війська масово атакували і цивільну інфраструктуру Одеської області. Попередньо постраждали 3 людей, є руйнування та пошкодження. Зокрема, відомо, що внаслідок влучань пошкоджені житловий сектор, підприємство, резервуари та складські приміщення. Під ударом перебувала також Житомирщина. Внаслідок російських ударів загинули 2 людей, ще 2 постраждали. У Коростенському районі виникли пожежі у складських та виробничих будівлях, пише кореспондент.net.
3: Ukrajnában a légiriadók szintjétől függően szabályozzák a vasúti közlekedés és a pályaudvarok működését. A vonatok sárga riasztási szint esetén továbbra is a menetrend szerint közlekednek, a pályaudvarokon pedig engedélyezik az utasok fel- és leszállását. A vonat közlekedés szabályozásáról a kormány döntött, közölte Szerhij Korecki miniszterelnök. A kormányfő tájékoztatása szerint az Ugzaliznica az illetékes megyei katonai közigazgatásokkal és a helyi közösségekkel együttműködve bővíti a pályaudvarokon és állomásokon található óvóhelyekhez való hozzáférést. Emellett automatizálják a légi veszély szintjére vonatkozó adatok fogadását is, hogy a vasúti közlekedés működéséről szóló döntéseket késedelem nélkül lehessen meghozni, közölte a kmu.gov.ua.
4: Роботу залізниці та вокзалів в Україні регулюватимуть залежно від рівня повітряної загрози. Відповідні правила затвердив уряд. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За жовтого рівня загрози поїзди продовжуватимуть курсувати відповідно до графіка. На вокзалах і станціях у цей час дозволятимуть посадку та висадку пасажирів. Також, за словами прем'єр-міністра, Укрзалізниця спільно з обласними військовими адміністраціями та громадами має розширити доступ людей до укриттів на вокзалах і станціях. Крім того, планується автоматизувати отримання даних про рівень загрози. Завдяки цьому рішення щодо роботи залізниці мають ухвалюватися без затримок. Повідомляється на сайті kmu.gov.ua.
3: Kárpátalján szeptemberben és októberben újabb kihelyezett oltási kampányt szerveznek a helyi kistérségekben. A mobil oltócsapatok a Nagyszőlősi, a Volóci, a Szolyvai és a Bátyúi kistérségben dolgoznak majd. A kampány kiemelt célja a 4-5 éves gyermekek kanyaró, mumps és rubeola elleni oltása. A kihelyezett alkalmakon emellett más védőoltásokat is be lehet adatni, valamint orvosi tanácsadásra és gyors tesztelésre is lehetőség lesz. Erről a vakcinációs alkalmak megszervezését előkészítő egyeztetést követően Viktória Timcsik, a Kárpátaljai megyei betegség megelőzési és járványügyi központ főigazgatója számolt be.
4: На Закарпатті у вересні-жовтні проведуть новий етап виїзної вакцинації у громадах. Мобільні бригади працюватимуть у Виноградівській, Міжгірській, Свалявській та Батівській громадах. Основна увага – вакцинація дітей віком 4-5 років проти кору, паротиту та краснухи. Під час виїздів також можна буде отримати інші щеплення, консультації та пройти експрес-діагностику. Про це за підсумками установчої зустрічі щодо проведення сесії вакцинації повідомила Вікторія Тимчик, генеральний директор Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
3: A beregszászi járásban a mentők egy mentőautóban segítettek világra hozni egy újszülöttet. A várandós nőt éppen kórházba szállították, amikor a mentőautóban megindult a szülés. Az egészségügyi dolgozók levezették a szülést, és megadták a szükséges ellátást az édesanyának és az újszülött kislánynak is. Ezt követően mindkettőjüket kórházba szállították, közölte a beregszászi mentőállomás. Kárpátalján idén már több mint 10 olyan esetet regisztráltak, amikor a sürgősségi ellátás munkatársai mentőautóban vezettek le szülést, vagy otthon segítettek egy kismamának világra hozni gyermekét. A mentők arra kérik a várandósokat, hogy a kiírt szülési időpont közelettével időben készüljenek fel a kórházba jutásra, és a szülés első jeleinek jelentkezésekor ne halogassák az orvosi segítségkérést.
4: На Берегівщині медики швидкої прийняли пологи просто в автомобілі. Під час транспортування вагітної до лікарні пологи розпочалися в кареті швидкої. Медики прийняли пологи та надали необхідну допомогу мамі і новонародженій дівчинці. Після цього їх доставили до лікарні. Про це інформує Берегівська станція екстреної медичної допомоги. Загалом на Закарпатті цьогоріч зафіксовано уже понад 10 випадків, коли медики екстреної допомоги приймали пологи в автомобілі швидкої або допомагали жінкам народжувати вдома. Медики нагадують вагітним із наближенням передбачуваної дати пологів варто заздалегідь підготуватися до поїздки в пологовий будинок і за перших ознак початку пологів не зволікати із зверненням до медичного закладу.
3: Tegnap ülésezett a Kárpátaljai Egyházak Tanácsa a Beregszászi Ortutai Elemér Görögkatolikus Központban. A tartalmas találkozón Zán Fábián Sándor, a KRE püspöke beszámolt az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácselnökeként végzett féléves munkáról, valamint átadták az emlékérmeket és a jubileumi kiadványt a fennállásának 30. évfordulóját ünneplő tanácsnak. A megbeszélés során szó esett az oktatási lehetőségekről, különösen a keresztény etika állami iskolai oktatásáról és a hittantanárok hiányáról, valamint a háború jelentette kihívásokról is. Minden felekezet képviselője lehetőséget kapott arra, hogy megoszta a gondolatait, de a legfontosabb mégis az volt, hogy egy szívvel imádkoztak együtt, közölte a KRE Facebook oldalán.
4: Вчора у Берегові у греко-католицькому центрі імені Елемира Ортутая відбулося засідання Ради церков Закарпаття. Під час змістовної зустрічі єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор прозвітував про свою піврічну роботу на посаді голови Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Також з нагоди 30-річчя ради її представникам передали пам'ятні медалі та ювілейні видання. Під час зустрічі йшлося про можливості у сфері освіти, зокрема про викладання християнської етики у державних школах та нестачу вчителів релігії, а також про виклики, спричинені війною. Представники кожної конфесії мали можливість поділитися своїми думками. Однак найважливішим стало те, що всі разом в єдності сердець молилися. Про це повідомили на Facebook-сторінці Закарпатської реформатської церкви.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében főként borús лесz az idő, némi csapadék is várható. A hőmérséklet 18-21 fok körül alakul, ami estére 17 fokig csökken.
4: У наступні години протримається переважно похмура погода, місцями подекуди пройдуть дощі. Температура повітря становитиме від плюс 18 до плюс 21 градусу. Ввечері температура опуститься до плюс 17.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Szeptember 19-én rendezik meg a 2026-os Mungácsi félmaraton, amely idén is összehozza a futás szerelmeseit Kárpáttalja és az egész ország különböző városaiból. A résztvevőkre hivatalosan hitelesített távok várnak 21 és 10 km, valamint váltó futás. A fő versenyszámok rajta szombaton 8 óra 3 perckor kezdődnek, közép-európai idő szerint, a nap folyamán pedig gyermekfutások, jótékonysági futam és az ünnepélyes eredményhirdetés követi egymást. A Mungácsi félmaraton már a Kárpát Zalja egyik legfontosabb futóversenyévé vált, amely évről évre több ezer aktív életmódot képviselő sportolót vonz, és erősíti a régió helyét az ország futótérképén. 19. Tóveresznyevi Budécia Mukácsőszki Piu Marafon 2026. Якийцю року знову об'єднає любителів бігу з різних міст Закарпаття та України. На учасників чекають офіційно сертифіковані дистанції 21 та 10 кілометрів естафета. Старт основних дистанцій запланований на суботу о 9.03. Протягом дня проходитимуть дитячі старти, благодійний забіг та урочисте нагородження переможців. Мукачівський півмарафон вже став однією з ключових бігових подій регіону, яка щороку збирає тисячі прихильників активного способу життя та зміцнює позиції Закарпаття на біговій карті країни. Ungváron rendezték meg a Kyokushin Budo Karate országos kupát, amely hatalmas mezőnyt vonzott. Az ország minden részéből a legjobb harcosok érkeztek és százak küzdöttek a tatamin. A rendkívül feszült és fizikailag is megterhelő kumite mérkőzéseken a kárpát-taljai Anastasia Dosolyan kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Szívós küzdőszellem, magas szintű technika és valódi harci állóképesség jellemezte minden összecsapását. A tornát végül második helyen zárta, így ezüstérmet szerzett a kupán. Újabb bizonyíték annak, hogy a Kárpát Taljai karateiskola továbbra is az ország élvonalába tartozik.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Вибьяно стопа. Йодин ФМ. Класне радіо. В дорогу.

0: 14 ура. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 18-án, pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 18 вересня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Ukrajnában első alkalommal szerveztek csúcs találkozót, amely a Kárpátok térségében érintett országokat, régiókat és közösségeket kapcsolja össze. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök bejelentése szerint ezzel elindítják a kárpáti nyolcak új együttműködési formátumát. A kezdeményezésben Románia, Szerbia, Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Ausztria és Magyarország, valamint az Európai Unió vesz részt. A csúcs találkozóra Ukrajnába érkezett Románia elnöke, Szerbia elnöke és Lengyelország miniszterelnöke, továbbá Szlovákia, Csehország, Ausztria és Magyarország képviselői. Zelenszky szerint az új formátum célja, hogy tovább erősítse az országok közötti kapcsolatokat, és Európai Unió szinten is új együttműködési lehetőségeket teremtsen. A tervek között szerepel a biztonsági és energetikai együttműködés erősítése, a logisztikai kapcsolatok jelentős bővítése, valamint a határokon átnyúló gazdasági együttműködés fejlesztése és a térség közösségeinek támogatása.
4: Сьогодні в Україні вперше організували саміт, який об'єднує всі карпатські держави, регіони і громади наших країн. Ми даємо старт новому формуванню «Карпатській вісімці», що об'єднує нас і наших сусідів у Європі – Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина і, звісно, Європейський Союз загалом. Це серйозний початок руху, який має ще більше зблизити наші країни та створити на рівні ЄС ще один сильний елемент взаємодії – безпека, енергетика, значне розширення логістики і транскордонної економічної співпраці та суттєва підтримка наших громад. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Також, за його словами, до участі у саміті до України прибули президент Румунії, президент Сербії, прем'єр-міністр Польщі, а також представники Словаччини, Чехії, Австрії та Угорщини.
3: Az új tanév egyik fontos feladata az iskolai étkeztetés megszervezése volt. Beregszászban az intézményeknek nem csak arról kellett gondoskodniuk, hogy minden gyermek megkapja az ebédet, hanem a kiszállítástól a megfelelő körülmények biztosításáig számos új feladattal is szembe kellett nézniük. Tóth Edit, a beregszászi Horváth Anna gimnázium igazgatója arról számolt be, náluk hogyan sikerült megszervezni az étkeztetést, ugyanis az intézmény egyike annak a 10 oktatási intézménynek, amelyben az étkeztetést szolgáltató biztos. A következőben Tóth Editet hallhatják.
5: Na most maga az étkeztetés folyamata nem itt kezdődött, hanem még júliusban, amikor is szembesültünk azzal, hogy minden gyereket étkeztetni kell lesz, és ezért szerződéseket megfelelő létszámú gyerekre kell megkötni. A mi iskolánkban nem volt túl nagy gond, hiszen egy 90 férőhelyes étkezdénk van, ahol minden gyereket le tudok ültetni, bár a nagy iskolákban ezt tudom, hogy komolyabb gondot okozott, ahol több szüneten kell a gyerekeket etetni. Amit még el tudok mondani, hogy ez egy nagy logisztikai folyamat városszerte, hiszen sok iskolába szállítják ki az ételt, és hogy az időben odaérjen, és megfelelő állapotú legyen, tehát meleg legyen, ezt meg kellett szervezni. Az első héten voltak még kisebb-nagyobb fennakadások, most már hála az égnek minden nagyon szépen folyamatosan zajlik, tehát mindig idejében itt van az étel, a gyerekek is tudják már a rendet, ki milyen sorrendben megy le, még osztály következik éppen. Természetesen ez plusz feladatokat ró a tanárokra is, akiknek biztosítani kell, hogy minden gyerek lemenjen az étkezdébe, plusz feladatot ró azokra a kollégákra, akik konkrétan az étkeztetésért felelnek, és ugye a statisztikai adatokat, ezt minden nap le kell adjuk, ezeket is megszervezzék, leírják, ellenőrizzék az ételnek a minőségét, tehát mindannyiunknak egy plusz feladat, ami az iskola életében megjelent. Próbálunk mindenképpen helytállni, mivel fontosnak tartom, hogy a gyerekeknek kapják a meleg ételt.
4: Одним із важливих завдань нового навчального року була організація шкільного харчування. У Береговій закладам освіти потрібно було не лише подбати про те, щоб кожна дитина отримувала обід, а й вирішити низку нових питань – від доставки їжі до забезпечення належних умов для харчування. Берегівська гімназія імені Ганни Горват – один із 10 навчальних закладів громади, який забезпечує харчування дітей шляхом кейтерингових послуг. Гімназія має столову на 90 посадкових місць, що дозволяє розмістити усіх учнів закладу. Більше про організацію ситуацію харчування у гімназії імені Ганни Горват розповіла директор навчального закладу ТУТ Едіт Гейзівна. Далі ви чуєте її слова.
5: Організація харчування розпочалася ще в середині літа, в липні, оскільки ми дізналися, що всіх учнів будемо харчувати, і потрібно було провести ряд організаційних моментів, починаючи від проведення тендерів, заключення договорів на таку кількість дітей і закупівлю обладнання. Слава Богу, все вдалося організувати вчасно, так що 1 вересня діти вже отримали гаряче харчування. Це був складний процес, важко було організувати, щоб діти вчасно привели їжу, оскільки в нас харчування організується методом кейтерингу, і щоб графіки роботи зорганізувати так, щоб все було добре. Це додаткові завдання для наших працівників, для педагогів, які забезпечують, щоб усі діти вчасно прийшли до столової. Це додаткові завдання для тих людей, які займаються організацією самого процесу харчування, які здають звіти, які перевіряють якість продукції. І, звичайно, я дуже рада, що нам вдалося це все зорганізувати.
3: A héten is változatos a kínálat a beregszászi piacon, ahol a szezonális zöldségek és gyümölcsök mellett a befőzéshez szükséges termékekből is bőséges a választék. A paradicsom kilogrammonként 25-30 hrivnyába kerül, a piros paprika 45-50, a zöld paprika pedig 35 hrivnya. A zöld passzúért 130-140 hrivnyát kérnek, a szemes passzúért 120 hrivnyát. Az uborkára 30, a berakni való uborkáé 45 hrivnya kilogrammonként. A padlizsán 40, a káposzta 35-40, a régi hagyma 40, a fokhagyma pedig 200 hrivnya kilogrammonként. A cékla 30, a karalábé 50, a cukkini pedig 35 hrivnyába kerül. A burgonya kilogramjáért 25, a gombáért pedig 150 hrivnyát kérnek. A gyümölcsök közül az alma 50, a szilva 45-50 hrivnya kilogrammonként, a szilva lekvár kilója 400 hrivnyába kerül, a málna fél kilogrammonként 140, az áfonya pedig 400 hrivnyába kerül.
4: Цього тижня на Берегівському ринку також різноманітний асортимент продуктів. Окрім сезонних овочів та фруктів, вже є широкий вибір продуктів, необхідних для консервування. Помідори наразі коштують по 25-30 гривень за кілограм, червоний перець – 45-50 гривень, зелений – 35. За стручкову квасолю просять 130-140 гривень, за молоду зернову квасолю – 120 гривень. Огірки коштують 30 гривень за кілограм, а огірки для консервації – 45 гривень. Баклажани – по 40 гривень за кілограм, капуста 35-40, рібчаста цибуля 40 гривень, часник по 200 гривень за кілограм, буряк коштує 30 гривень, кольрабі 50, кабачки по 35 гривень за кілограм. Вартість картоплі 25 гривень за кілограм, а печериці можна придбати по 150 гривень. Серед фруктів яблука коштують 50 гривень, сливи 45-50 гривень за кілограм, а кілограм сливового леквару коштує 400 гривень, малина по 140 гривень за пів кілограма, а чорниця 400 гривень.
3: Közúti baleset történt egy kereszteződésben a Técsői járásban, ahol egy személygépkocsi elütött egy motorost. A motorkerékpárt vezető, 39 éves férfinek a válla sérült meg. A helyszínre érkező mentősök a sérültet Hordágyon, a Técsői kórházba szállították. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. A baleset ismét arra figyelmeztet, hogy az utakon a figyelemnek és az elővigyázatosságnak minden helyzetben fontos szerepe van. Kereszteződésekben különösen körültekintően közlekedjünk, figyeljünk a motorosokra, kerékpárosokra és a többi közlekedőre is, és mindig az út- és látási viszonyoknak megfelelő sebességet választunk.
4: У Тячівському районі на перехресті сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій легковий автомобіль збив мотоцикліста. 69-річний чоловік, який керував мотоциклом, отримав травму плеча. Медики, які прибули на місце події, на ношах доставили постраждалого до Тячівської лікарні. Обставини ДТП з'ясовує поліція. Аварія вкотре нагадує, що на дорогах уважність та обережність відіграють важливу роль за будь-яких обставин. Особливо уважними слід бути на перехрестях, стежити за мотоциклістами, велосипедистами та іншими учасниками дорожнього руху, а також завжди обирати швидкість відповідно до дорожніх і погодних умов. Про це інформує 103 Закарпаття.
2: Прогноз погоди.
1: Оз időjárásról.
3: A nap további részében főként borús lesz az idő, némi csapadék is várható, a hőmérséklet 18-21 fok körül alakul, ami estére 17 fokig csökken.
4: У наступні години протримається переважно похмура погода, місцями подекуди пройдуть дощі. Температура повітря становитиме від плюс 18 до плюс 21 градусу. Ввечері температура опуститься до плюс 17.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsán. Folytatódott az Európa Liga alapszakaszának első fordulója, amely újabb látványos eredményeket hozott. A nap legnagyobb győzelmét a Juventus aratta, a torinóiak hazai pályán 5-0-ra ütötték ki a holland NEC együttesét. Maga biztosan kezdett a Crystal Palace is, amely 4-0-ra verte a lengyel Lech együttesét. Remekül kezdett a Ferencváros is, amely idegenben a Celticet verte 1-3-ra. Újabb nagy különbségű siker született Isztambulban. A Besiktás a második félidőben döntött el a meccset, és 4-1-re múlta felül a Marseille-t. Történelmi estét élt át a Bournemouth, az angol együttes első európai kupameccsén idegenben 2-1-re legyőzte a Real Sociedadot. Emellett a Union Saint-Gilloise kiütötte a Victoria Pilsent, míg a portugál Torrense

Hit, közösség, értékek. Határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. szeptember 18-án pénteken. 16 óra van, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 18 вересня 2026 року. П'ятниця на годинниках 17 за київським часом. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: A negyedik tanévnyitó ünnepségét tartotta a Kárpátaljai Magyar Liceum hálózata. Az eseménynek a beregszászi római katolikus templom adott otthont, ahol a 9 tagozat diákjai közösen kezdték meg az új tanévet. A hálózat jelenleg 420 tanulót számlál, idén pedig két új helyszínen, Munkácson és Aknaszlatinán is megkezdődött az oktatás. A liceumokban a középiskolai tantárgyak mellett szakmai alapokat is elsajátíthatnak a diákok. A tanévnyitóról és a hálózat terveiről Kóri Dórát, a Kárpátaljai Magyar Liceum igazgatóját hallhatják.
6: A Kárpátaljai Magyar Liceum hálózat életében ez a negyedik tanévnyitó ünnepség, és jelenleg 9 tagozatunk van Kisgelyőcön, Nagydobronyban, Beregszászban, Munkácson, Tiszaújlakon, Tiszapéterfalván, Nagyszőlősön, Visken és Szlatinán. A hálózatban jelenleg 420 diák tanul, és közülük 250 elsős diákunk van, vagyis 10. osztályosak. Ők vettek most részt a tanévnyitó ünnepségünkön. Az idei tanévet a két új helyszínünkön, Aknaszlatinán és Munkácson is elkezd. Minden tagozatunkon tanulhatnak a diákok a középiskolai tantárgyak mellett valamilyen szakmát is, valamilyen szakmának az alapjait, olyanokat, mint például autószerelés, szépészet, vállalkozástan, művészet, sport, akár divatszabó, tehát egy-egy szakmának az alapjaiba is betekinthetnek, ettől érdekesebb, ettől új a mi liceum hálózatunk. Minden diákot, minden érdeklődőt szeretettel várunk, és arra is buzdítok mindenkit, hogy esetleg kövessék nyomon a közösségi médiában az oldalainkat, ott bővebb információt is tudnak szerezni bármiről, ami érdekes lehet számukra.
5: Мережа Закарпатського угорського ліцею провела вже четверту урочисту церемонію відкриття навчального року. Захід відбувся у римокатолицькому храмі Берегова, де учні 9 філій мережі спільно розпочали новий навчальний рік. Наразі мережа налічує 420 учнів, а цього року навчання розпочалося також у двох нових локаціях – у Мукачеві та Солотвині. У ліцеях, окрім загальноосвітніх предметів, учні також можуть здобувати базові професійні навички. Про відкриття навчального року та більше про роботу мережі закладів освіти – ви почуєте від директорки Закарпатського угорського ліцею Кори Доури. Далі ви чуєте її слова.
6: A Kárpátaljai Magyar Liceum hálózat életében ez a negyedik.
5: Для мережі Закарпатського угорського ліцею це вже четверта урочиста церемонія відкриття навчального року. Наразі ми маємо 9 філій у Великих Геївцях, Великій Доброні, Берегові, Мукачеві, Вилку, Пейтерфолві, Виноградові, Вишкові та Солотвині. Наразі в мережі навчаються 420 учнів, із них 250 першокурсники, тобто учні 10 класів. Саме вони взяли участь у нашій церемонії відкриття навчального року. Цього навчального року ми також розпочинаємо навчання у двох нових локаціях – у Солотвіні та Мукачеві. У кожній нашій філії, окрім загальноосвітніх предметів, учні можуть опанувати також повну професію або її основи. Наприклад, автомеханік, б'юті-сферу, підприємництво, мистецтво, спорт, дизайн одягу. Тобто, можуть ознайомитися з основами тієї чи іншої професії. Саме це робить нашу мережу ліцеїв цікавішою та новою. Ми з радістю запрошуємо всіх учнів і всіх охочих. Закликаю всіх стежити за нашими сторінками у соціальних мережах, де можна отримати більше інформації про все, що може бути цікавим для вас, зауважила Корей Доура.
4: Az új tanév egyik fontos feladata az iskolai étkeztetés megszervezése volt. Beregszászban az intézményeknek nem csak arról kellett gondoskodniuk, hogy minden gyermek megkapja az ebédet, hanem a kiszállítástól a megfelelő körülmények biztosításáig számos új feladattal is szembe kellett nézniük. Tóth Edit, a Beregszászi Horváth Anna gimnázium igazgatója arról számolt be, náluk hogyan sikerült megszervezni az étkeztetést, ugyanis az intézmény egyike annak a 10 oktatási intézménynek, amelyben az étkeztetést szolgáltató biztosítja. A következőben Tóth Editet hallhatják. Na most maga az étkeztetés folyamata nem itt kezdődött, hanem még júliusban, amikor is szembesültünk azzal, hogy minden gyereket étkeztetni kell lesz, és ezért szerződéseket megfelelő létszámú gyerekre kell megkötni. A mi iskolánkban nem volt túl nagy gond, hiszen egy 90 férőhelyes étkezdénk van, ahol minden gyereket le tudok ültetni, bár a nagy iskolákban ezt tudom, hogy komolyabb gondot okozott, ahol több szüneten kell a gyerekeket etetni. Amit még el tudok mondani, hogy ez egy nagy logisztikai folyamat város szerte, hiszen sok iskolába szállítják ki az ételt, és hogy az időben odaérjen, és megfelelő állapotú legyen, tehát meleg legyen, ezt meg kellett szervezni. Az első héten voltak még kisebb-nagyobb fennakadások, most már, hála az égnek, minden nagyon szépen folyamatosan zajlik, tehát mindig idejében itt van az étel, a gyerekek is tudják már a rendet, ki milyen sorrendben megy le, még osztály következik éppen. Természetesen ez plusz feladatokat ró a tanárokra is, akiknek biztosítani kell, hogy minden gyerek lemenjen az étkezdébe, plusz feladatot ró azokra a kollégákra, akik konkrétan az étkeztetésért felelnek, és ugye a statisztikai adatokat, ezt minden nap le kell adjuk, ezeket is megszervezzék, leírják, ellenőrizzék az ételnek a minőségét, tehát mindannyiunknak egy plusz feladat, ami az iskola életében megjelent. Próbálunk mindenképpen helytállni, mivel fontosnak tartom, hogy a gyerekeknek kapják a meleg ételt.
5: Одним із важливих завдань нового навчального року була організація шкільного харчування. У береговій закладам освіти потрібно було не лише подбати про те, щоб кожна дитина отримувала обід, а й вирішити низку нових питань від доставки їжі до забезпечення належних умов для харчування. Бергівська гімназія імені Ганни Горват – один із 10 навчальних закладів громади, який забезпечує харчування дітей шляхом кейтерингових послуг. Гімназія має столову на 90 посадкових місць, що дозволяє розмістити усіх учнів закладу. Більше про організацію харчування у гімназії імені Ганни Горват розповіла директор навчального закладу Тут Едіт Гейзівна. Далі ви чуєте її слова.
4: Організація харчування розпочалася ще в середині літа в липні, оскільки ми дізналися, що всіх учнів будемо харчувати, і потрібно було провести ряд організаційних моментів, починаючи від проведення тендерів, заключення договорів на таку кількість дітей і закупівлю обладнання. Слава Богу, все вдалося організувати часно, так що 1 вересня діти вже отримали гаряче харчування. Це був складний процес, важко було організувати, щоб діти вчасно привели їжу, оскільки в нас харчування організується методом кейтерингу, і щоб графіки роботи зорганізувати так, щоб все було добре. Це додаткові завдання для наших працівників, для педагогів, які забезпечують, щоб усі діти вчасно прийшли до столової. Це додаткові завдання для тих людей, які займаються організацією самого процесу харчування, які здають звіти, які перевіряють якість продукції. І, звичайно, я дуже рада, що нам вдалося це все зорганізувати.
6: A héten is változatos a kínálat a beregszászi piacon, ahol a szezonális zöldségek és gyümölcsök mellett a befőzéshez szükséges termékekből is bőséges a választék. A paradicsom kilogrammonként 25-30 hrivnyába kerül, a piros paprika 45-50, a zöld paprika pedig 35 hrivnya. A zöld passzúért 130-140 hrivnyát kérnek, a szemes passzúért 120 hrivnyát. Az uborkára 30, a berakni való uborkáért 45 hrivnya kilogrammonként. A padlizsán 40, a káposzta 35-40, a régi hagyma 40, a fokhagyma pedig 200 hrivnya kilogrammonként. A cékla 30, a karalábé 50, a cukkini pedig 35 hrivnyába kerül. A burgonya kilogramjáért 25, a gombáért pedig 150 hrivnyát kérnek. A gyümölcsök közül az alma 50, a szilva 45-50 hrivnya kilogrammonként, a szilva lekvár kilója 400 hrivnyába kerül, a málna fél kilogrammonként 140, az áfonya pedig 400 hrivnyába kerül.
5: Цього тижня на Берегівському ринку також різноманітний асортимент продуктів. Окрім сезонних овочів та фруктів, вже є широкий вибір продуктів, необхідних для консервування. Помідори наразі коштують по 25-30 гривень за кілограм, червоний перець – 45-50 гривень, зелений – 35. За стручкову квасолю просять 130-140 гривень, за молоду зернову квасолю – 120 гривень. Огірки коштують 30 гривень за кілограм, а огірки для консервації – 45 гривень. Баклажани – по 40 гривень за кілограм, капуста капуста 35-40, рібчаста цибуля 40 гривень, часник по 200 гривень за кілограм, буряк коштує 30 гривень, кольрабі 50, кабачки по 35 гривень за кілограм. Вартість картоплі 25 гривень за кілограм, а печериці можна придбати по 150 гривень. Серед фруктів яблука коштують 50 гривень, сливи 45-50 гривень за кілограм, а кілограм сливового леквару коштує 400 гривень, малина по 140 гривень за пів кілограма, а чорниця 400 гривень.
4: A Beregszászi járásközi vízgazdálkodási hivatallal együttműködve intézkedéseket hajtottak végre a Vérke csatorna megfelelő vízszintjének helyreállítása érdekében, közölte Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere. A borzsovai előjárói körzet területén megtisztították a csatorna medrét a hódok által épített gáttól, míg a Beregszászi strand utcánál ideiglenes gátat alakítottak ki. Az intézkedések eredményeként sikerült megemelni a Vérke vízszintjét. A munkálatok a csatorna vízszintjének rendezését és megfelelőbb vízállapotának biztosítását szolgálták. Babják Zoltán bejegyzésében megköszönte a Beregszászi járásközi vízgazdálkodási hivatal munkatársainak az együttműködést.
5: У співпраці з Берегівським міжрайонним управлінням водного господарства було вжито заходів для відновлення належного рівня води в каналі Вірке. Про це повідомив голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк. Було проведено розчищення греблі, яку бобри побудували на руслі каналу на території Боржавського старостинського округу. А на ділянці каналу в районі вулиці Пляжній встановили тимчасову греблю. Ці заходи дали можливість підняти рівень води в каналі та забезпечити його необхідний водний режим. Голова громади подякував працівникам Берегівського міжрайонного управління водного господарства за співпрацю. Йдеться у повідомленні.
4: A katolikus Caritas, Caritas Hungarica jóvoltából 3000 doboz fájdalom és lázcsillapító készítmény érkezett Kárpátaljára. A megyei egészségügyi segélyezési bizottsággal közösen azon dolgoznak, hogy a szállítmánya lehető leggyorsabban célba érjen, és eljusson a frontvonal közeli kórházak egészségügyi intézményeibe, valamint a közvetlenül rászorulókhoz, ahol most a legnagyobb szükség van ezekre a létfontosságú szerekre. Erről Rezes József, a Kárpátaljai Határmentő Önkormányzatok Társulásának vezetője nyilatkozott rádiónknak.
7: Igen, néhány nappal ezelőtt sikerült sikeresen lebonyolítani a Magyarországi Caritasszal közösen egy projektet, aminek a keretén belül a Richter Gedeon felajánlását tudtuk beszállítani Kárpátaljára. Itt antibiotikum készítményt hoztunk be a Magyarországi Caritasszal közösen, aminek egy részét itt Kárpátalján a megyei közigazgatási hivatal egészségügyi főosztályának igénye szerint szét tudtunk osztani azoknak az egészségügyi intézményeknek, akinek szüksége volt rá.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настапа. Йодин ФМ. Классное радио. В дорогу.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa, Iodin FM.
1: Klasszne Radio. Vdorohu.

texasi énekesnő mesél arról, honnan indult nála a zene szeretete, hogyan vezetett az út a gyermekkori kezdetektől az éneklésig és az alkotásig, és arról is, hogyan születik meg egy dal, amikor az érzésekből és a gondolatokból egyszer csak

0: більше. Вона також особисто розповість про свої плани, творчі задуми та великі мрії. Можливо, пісня триває лише 3 хвилини, але емоції, які вона дарує, залишаються з нами назавжди. Починаємо.
1: A legjobb zenék a te ritmusod hangolva.
2: Seres Timi vagyok. A helyi Beregszászi Kodály Zoltán művészeti iskolában kezdtem zongorázni 7 éves koromtól. Anyukám vette észre elsősorban, hogy nagyon muzikális vagyok. A hangszer, az éneklés az egy szerelem. Egyszerűen ezt magamban hordozom, és ezt senki nem veheti el. Ugye az éneklést mindig rejtettem magamban. Amikor a szüleim nem voltak otthon, elővettem a táncdalokat, és úgy elkezdtem játszani, tanulgatni. Amikor ugye felvételt nyertem a kijevi Karpenko Kári főiskolára, és amikor elénekeltem a Kovács Kati Nem leszek a játékszere című egyik nyertes dalát, akkor egyszerűen ez úgy belém ivódott maga azt az érzelmet, hogy a zene az milyen fontos, és ugye nyilván, amikor felvételt nyertem, akkor ez erősödött.
1: A legjobb zenék a te ritmus.

És ugye ezeket a stílusokat azt már úgy magamtól próbáltam beszívni, amit aztán ugye a későbbi életutamon kamatoztattam, tehát nem is tudom meghatározni, hogy milyen stílus szeretek konkrétan, de amit szeretek, az nyilván elsősorban soul, R&B-s, funky stílus, ötvözve több zenei stílussal. Olyan dalokat szeretek elővenni, ami ugye közel áll a lelkivilágomhoz, és amiben van kis drámaiság is, a saját egyénemre szabom,

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Búzus FM.
1: Az Éliás Gyulától a Mint halálig várni rád, ezt teljesen a sajátomnak érzem, mert amikor én legelőször ezt meghallottam, egyszerűen annyira megragadott valahol, én ezt újjászültem, úgymond, maga egy szerelmi vallomás, örökkön, örökké várni fogok rád, és egy fájdalmas, el nem múló szerelmi vallomás.
2: Esküm eltörött, és én

tudjunk haladni előre. És nem baj, hogy hol bukunk el, hol vannak csalódásaink, hol vannak fájdalmaink és lelki traumánk, az élet igenlés, az élet ragaszkodási úton ne bánkódjunk, hanem maradjunk meg, és tegyük a dolgunkat úgy, hogy ha még mind halálig várok rád, vagy ezer évig várok rád, akkor is próbáljunk elő.

hitem nélkül, Isten segítsége nélkül nem tudnék egyszerűen létezni. Én eléggé elszigetelten élek amúgy is, így a saját kis világomban mindig megtalálnak azok az emberek, akikkel én ezt létre tudom hozni.

Ilyen pop-rock stílusú énekesnek tartom magam, amiben szeretnék még úgymond fejlődni. Szerintem operát énekelnék, mert anno is próbáltam már. Inkább dalszövegíró vagyok, meg ami nagyon fontos még nekem, az a dal, a Vadrózsa. Gyermekkori barátnőm, a Ponc Ilona Ica írta meg, ami egyszer hangzott el, és ugye én ezt most így próbáltam így felszínre hozni, mert ez is egy gyöngyszem.

0: Az álmokon túl dalban meg ugye ott van az a kis rózsaszín felhő, ami a kis boldogságnak, a naivitásnak a szimbóluma. Boldogság, fájdalom, öröm. És a közeljövőben nagyon szeretnék még a lányommal énekelni, mert nagyon szép hangja van, ugye hasonló az érzelemvilágunk, és jól érezzük és kiegészítjük egymást akár a színpadon. Úgyhogy remélem, hogy a lányommal, Leilával is tudunk majd együtt dolgozni. Ami nagyon nagy álmom, az szerintem az, hogy egy nagy zenekarral, élő hangszerekkel fellépjek, és egy ilyen nagyszabású koncertet majd megvalósítsak. Tehát ez a jövő zenéje. Zenén tudok így szárnyalni, visz magával maga a zene.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо Pulse FM.
1: Zeneshow. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.
2: Sziasztok! Ha péntek, akkor dalpremiér. Én Répási Eszter vagyok. Ezen a héten Szekér Gergő vadonatúj dalát, az Akik voltunkat mutatjuk be.
3: A szívünk szabadon szállt, a Duna parton nyomokat hagy.
2: Szekér Gergő nevét a közönség a 2018-as Magyar X-Faktorban ismerhette meg. Majd egy évvel később, a dal 2019-ben is találkozhattunk vele, ahol a Madár repül című saját dalával a döntőig jutott. Az Akik voltunk talán eddigi legszemélyesebb dala. Gergő a saját életére tekint vissza, az elmúlt évekre, változásokra is arra, hogyan jutott el oda, ahol ma tart. A dal különlegessége, hogy a közepén angol nyelvre vált, így még személyesebb gondolatokat oszt meg a hallgatókkal. Zeneileg pedig visszatér ahhoz a nagyszabású érzelmes pop hangzáshoz, amely közel áll hozzá. Egy dal a múltról, a változásról és arról, hogy közben mennyi mindenünk megmarad abból, akik egykor voltunk. Hallgassuk most Szekér Gergő legújabb dalát, az Akik voltunkat, itt a Pulzus Rádióban.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerek Száj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Mese volt!
3: Abban minden mese volt!
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádió.

0: még hult a hó, hult a hó, hult a hó, hult a hó, hult a hó, vaj, inkább leesett.
1: Pengő királyfi. Volt egyszer egy király, annak három fia. Ez a király a halála órájában meghagyta a fiainak, hogy minden áldott nap új csizmát húzzanak fel, ne sajnálják a pénzt, mert ha szavát megfogadják, bizony nem bánják meg. Meghal a király, nagy ceremóniával eltemetik, s a királyfiak csak ugyan minden nap új csizmát húztak. De 2-3 esztendő múlva úgy elszegényedtek, hogy még az is alig volt, amit egyenek, nemhogy minden nap új csizmát húzzanak a lábukra. Mondja az idősebb királyfi. Látjátok, látjátok, kár volt megfogadni az apánk szavát. Elkoldusodtunk mi is, el az ország is, most már mit csinálunk? Igazad van, mondotta a középső királyfi. Bizony kár volt hallgatnunk az apánkra, elég lett volna, ha minden nap szépen kifényesítetjük a csizmánkat, mindenki újnak hitte volna. Azt mondja a legkisebb királyfi, akinek Pengő volt a neve. Ne panaszkodjatok, tudta édesapánk, hogy mit beszél. Ha el nem szegényedünk, itthon maradunk egész életünkre. Így legalább el kell mennünk valamerre, s látunk országot, világot. Hát hiszen nem is tehettek egyebet, el kellett, hogy menjenek világgá. Ahogy kimentek a városból, azt mondja a legidősebb királyfi. No, fiúk, én kilövöm a nyilamat, s ahol leesik, ott hálunk meg. Kilövi a nyilat a királyfi, egy nap s egy éjjel folyton folyvást mentek, akkor találták meg a nyilat rengeteg erdő közepében. Ott leheveredtek, vacsoráltak, de a legidősebb királyfi azt mondta az öccseinek, ő nem alszik el, strázsál az éjjel, nehogy valaki megcsúfolja. Elalszik a két kisebb királyfi, az idősebb meg felalá sétált, s hát egyszer csak jön egy rettentő nagy vatkan. Szörnyű nagy agyarai voltak, mégpedig tiszta színarany agyarai. A királyfi kirántotta a kardját, megölte a vatkant, az agyarait kirántotta, s eltette a tarisznyájába. Reggel felébredtek az öccsei, semmit sem tudtak arról, hogy mi történt. A bátyjuk sem szólott, s mentek tovább. Most azt határozták, hogy a középső királyfi lője ki a nyilát, s 3 nap 3 éjjel mentek, míg a nyilvesszőt megtalálták. Leülnek, vacsorálnak, a legidősebb s a legkisebb is elalszik, de a középső fennmaradt strázsának. Alig szenderül el a két királyfi, lecsap a magas levegő égből egy szörnyű nagy kesejű, rettenetes nagy szárnyával nekivág a királyfinak, de a királyfi hirtelen kirántotta a kardját, s ketté hasította a saskesejű fejét. 2 gyönyörű ezüsttól volt a saskesejű 2 szárnyában. Ezt a királyfi kihúzta, tarisznyájába tette, s reggel, mikor a testvérei felébredtek, egy szót sem szólt, csak mentek tovább. Most már a legkisebb királyfi lőtte ki a nyilát. Mentek is 7 nap s 7 éjjel megállás nélkül, amíg a nyilát megtalálták. Nagy tüzet raknak, letelepednek, vacsoráznak, s vacsora után azt mondja Pengő. No, ma éjjel én strázsálok. A bátyjai nem akarták engedni, eleget mondták, hogy kicsi legény ő még ahhoz, de Pengő azt mondta, nem gyerek ő már, s fennmaradt strázsának. Amint jár fel alá, egyszer csak valami szomorú éneket hall. Vajon ki lehet, vajon mi lehet, gondolja magában, s elindul a hang után. Megy mendegél, s egy patakhoz ér, de abban alig volt víz, ami kevés volt, az is állott benne. Ebben a száraz patakban fickándozott, vergelődött egy aranyhalacska, az énekelt oly búsan, oly bánatosan. Kérdi Pengő. Hát neked mi bajod van, aranyhalacska? Ó, mondja az aranyhalacska. Nagy bánatom van én nékem. Megáradott a patak, lesodort ide messze az én hazámtól, most meg elapadott, nem tudok visszaúszni, s így kell elpusztulnom. De már ezt nem engedem, mondta Pengő, s felvette az aranyhalacskát, s addig vitte a patak mentén, amíg jó mély vizet nem talált. Ott szépen a vízbe eresztette. Köszönöm, hogy megmentetted az életemet, te jó fiú, mondta az aranyhalacska. Nesze, adok neked 2 aranypikkelyt, tedd el jól, ha bajba kerülsz, csak lehelj rájuk, s eljövök segítségedre. Azzal a halacska nagy vígan tovább úszott. Pengő is visszament a bátyjaihoz. Azám, de mire visszaért, a tűz elaludott. Megijedt Pengő, hogy most mit gondolnak róla a bátyjai, ha felébrednek. Bizonyosan nem strázsált, aludott ő is. Gyújtott volna tüzet, nem volt mivel. Mit csináljon, merre forduljon? Felmászott egy magas fa tetejére, hát ha lát valahol tüzet. Látott is valahol messze-messze az erdőben, s ő bizony fogta magát, elindult abba az irányba. Alig indul el, szembe jöv vele az éjfél. Köszönti illendőképpen. Adjon Isten jó estét, öreg apám. Álljon meg egy kicsit, az Isten áldja meg, amíg tüzet hozok. Jaj, édes fiam, mondja az éjfél. Amíg te azt megjárod, addig én 7-szer megyek, s 7-szer jövök, nem lehet nekem olyan sokáig várnom. Bizony, ha nem vár szép szerint, majd vár másként, mondotta a királyfi. Volt a zsebében jó erős spárga, azzal éjfélnek mind a 2 kezét egy fához kötötte. Megy tovább, de 1 óra 2 alig telik belé, jő szembe vele a hajnal. Köszönti ezt is. Jó reggelt, húgom asszony! Adjon Isten, te királyfi! Álljon meg lelkem, húgom asszony, amíg Amonnét tüzet hozok. Jaj, azt nem lehet, mondotta a hajnal. Amíg te azt a nagy utat megjárod, hétszer megyek, s hétszer jövök én. Nem halhatnak az emberek olyan sokat egyfolytában. Bizony, ha meg nem vár, mindjárt meg is kötözöm, húgom asszony. S megkötözte a hajnalt is egy fához. Most már mehetett bátran a királyfi. Meg nem állott, amíg ahhoz a nagy tűzhöz nem ért. Látja messziről, hogy 12 óriás ül a tűz körül. Hely, gondolja magában, itt nem kapok én tüzet szépszerével. Fogja a nyilát, oda céloz, s kilő egy égő szenet a tűzből. De megint meggondolja magát, mégis elmegy oda, ne mondják, hogy lopja a tüzet. Oda megy, köszön illendőképpen, az óriások fogadják, jól megnézik tetőtől talpig, s kérdik tőle.
2: Ugyan bizony, te lőtted ki a szenet a tüzünkből?
1: Én lőttem ki, mondja Pengő, de meggondoltam a dolgot, mégis idejöttem. Adjanak kentek egy darab égőszenet Isten nevében.
2: Adunk mi jó szívvel, mondott a legidősebb óriás, hanem előbb forgasd meg a pecsenyénket.
1: Éppen ott sült a tűz felett egy ökörnyásra húzva. Pengő megfogta a nyársat a kis ujjával, s úgy forgatta pergette, akárcsak egy leány az orsót. Mikor jól megpirult az ökör, mondotta Pengő. De már most csak ugyan adjanak tüzet, mert sietős az utam nagyon.
2: Várj csak egy kicsit, mondja az öreg óriás. Látod-e amott azt a fekete várat? Annak a falán van egy kakas, azt előbb lőd le, akkor aztán adunk tüzet.
1: Célba veszi Pengő a kakast, s úgy lelőtte, hogy egyszeri belefordult a vár faláról. Hely, az óriások nem tudták, hogy mit csináljanak nagy örömükben.
2: Hát ennek ugyan mit tudnak kentek örülni? Kérdezte Pengő.
1: Mondja az öreg óriás,
2: mindjárt megtudod. Tudd meg, fiam, hogy mi a bakarasznyi ember szolgái vagyunk. Nekünk kell bevenni azt a várat. Abban a várban lakik a fekete király, és annak 3 szép eladó leánya. A bakarasznyi ember feleségül akarja venni a legidősebb király kisasszonyt, a középsőt meg az idősebb fiának szánta, aki saskesejű képében szokott járni, a legkisebb király kisasszonyt pedig a kisebbik fiának, aki vatkan képében jár. Hiszen rég bevettük volna mi ezt a várat, hanem az a huncut kakas mindig felébresztette a kukorékolásával a katonákat. No, többet nem ébreszti fel, hanem azért neked velünk kell jönnöd. A vár falában van egy lyuk, azon bebújsz, aztán kinyitod a kaput.
1: A királyfi nem szólt semmit, mit volt mit tenni, ment az óriásokkal. Szépen bebújt a lyukon, hanem amikor bent volt a várban, visszaszólt az óriásoknak.
2: A kaput nem tudom kinyitni, már ahogy tudtok, úgy jöjjetek utánam, különben kint maradtok.
1: Mit csináljanak az óriások? Ha bőrüket ott hagyják, és mégiscsak rászánták magukat. Sorban bújtak keresztül a lyukon, s amint az első bedugta a fejét, Pengő lecsapta a kardjával, a testét meg utána rántotta, s így tovább mind a 12-nek levágta a fejét. Akkor fölment szépen a palotába, lábújhegyen végigment a szobákon, s hát a 3 király kisasszony mind más-más szobában alszik. A legidősebb király kisasszony szobájában egy egész meg egy félig égett gyertya volt. Az egész gyertyát meggyújtotta, a félig leégettet a zsebébe tette. Aztán ment a középső király kisasszony szobájába, annak az aranyrojtos sejemkendőjét vette el. Ment a legkisebb király kisasszony szobájába, de már annak a gyűrűt húzta le az ujjáról. Azzal szépen kiment a szobából, el az óriások tüzéhez, felkapott egy darab égőüszköt, szaladt vissza a bátyjaihoz. Amint ment visszafelé, eloldotta a hajnalt.
2: Na most mehet, húgom asszony, szerencsés utat!
1: Aztán eloldotta az éjfélt.
2: Menjen Kendis, bátyám uram, Isten hírével, eleget aludtak az emberek!
1: Mire kivíradott, s a testvérei felébredtek, csak úgy ropogott, pattogott a tűz. De egy árva szó nem sok annyit sem szólt arról a bátyjainak, hogy hol s merre járt, s hogy milyen sokáig aludtak. Hát jól van, tovább ment a 3 királyfi, mentek 7 ország ellen. Egyszer betértek egy kocsmába. Haj, sok vendége volt annak a kocsmának, alig fértek el benne az emberek. De nem is csoda, mert itt minden utas annyit ehetett, ihatott, amennyi belefért, s egy árva krajcát sem kellett fizetni. Az volt a fizetés, hogy aki ide betért, s evett, ivott, mielőtt elment, el kellett, hogy mondja a maga történetét. Azám, ti nem is gondoljátok, hogy ki lehetett a kocsmáros. Ez a kocsmáros az a király volt, akinek a várát az óriások be akarták venni. Mióta Pengő megölte az óriásokat, mindenfelé kerestette a király, hogy ki lehetett az a derékvitéz ember, aki az óriásokat megölte, de senki sem állott elő. Kocsmát nyitott, úgy akarta megtudni az igazságot. No, bemennek a királyfik ebbe a kocsmába, jó lesznek isznak. Hordják a bort a király kisasszonyok, kínálják a dali szép legényeket. Aztán Pengő elkezd beszélni, de még felit sem mondta el a történetének, int a király a legidősebb lányának. Az eltűnik, s hát egy kicsi idő múlva megáll a kocsma előtt 4 aranyos bársonyos hintó. Mind a 4 hintó elé 6 ló volt fogva.
2: No, mondja a király, csak azt akartam megtudni, édes fiaim, hogy ki ölte meg az óriásokat. A fiaim vagytok mind a hárman, gyertek velem a váramba, még ma megtartjuk a lakodalmat. Beleülnek a hintóba párosával, hazavágtatnak a fekete várba, lett nagy dínom, dánom, lakodalom, folyt a bor Hencidától Boncidáig, nem volt vége a helyehújának két álló hónapig. Látjátok, látjátok, mondott a pengő a bátyjainak, mégis javunkat akart az édesapánk, mert különben nem láttunk volna országot, világot, stán hírét sem halljuk ennek a három szép leánynak. Igazad van, mondották az idősebb királyfik, javunkat akarta az édesapánk, hanem most már illendő volna, hogy megnézzük a mi országunkat is. Jó lesz, biza, mondják, s mindjárt megegyeznek, hogy indulnak haza, hadd lássák, nem szökötte meg az országuk. Befogatott a király a három hintóba, s indultak haza mind a hárman, s vitték magukkal a feleségüket is. Az első kocsiban a legidősebb királyfi ült, s egyszer csak látja, hogy az út közepén a nagy sárban egy bakarasznyi ember vergelődik. Kéri a bakarasznyi ember. Húzd ki a sárból, te királyfi, bizony megszolgálom, mondja a királyfi. Nem húzlak én, minek mentél bele? S azzal tovább hajtott. Jön utána a középső királyfi, azt is megszólítja a bakarasznyi ember, de a középső királyfi sem húzta ki, hanem a legkisebb királyfi az már megállítatta a hintaját, leszállott, kihúzta a bakarasznyi embert a sárból, még fel is ültette a hintóba. Hát egyszerre, uram teremtő, mi történt? A bakarasznyi ember megragadja a királyfi feleségét, belecsavarta a hét rőfös szakállába, s úgy eltűnt vele, mintha a föld nyelte volna el. Hely, nagy búbánat nehezedett a királyfi szívére, mondja a bátyjainak. Ti csak menjetek haza, mert én addig meg nem nyugszom, amíg a feleségemet meg nem találom. Visszaküldötte a hintót az apósához, s elindult gyalog. Ment hetet hét ország ellen. Amint megy, mendegél egy patakhoz ért, s eszébe jut az aranyhalacska, hát ha ez tudna segíteni rajta. Előveszi a két aranyhal pénzt, ráfúvint, s abban a pillanatban ott volt az aranyhalacska, s kérdezte. Mit parancsolsz, édes gazdám? Mondja pengő. A bakarasznyi ember elragadta a feleségemet, ugyan bizony nem tudná-e megmondani, hol s merre lehet. Feleli az aranyhalacska. Én nem tudom megmondani, de azon a hegyen túl látod-e, van egy bölcsember, az három dolgon kívül mindent tud ezen a világon, s talán meg tudja mondani, hol van a feleséged. Elment pengő királyfi, s addig meg sem állott, amíg a bölcsemberhez nem ért. Ott ült a bölcsember egy nagy sziklának a tetején, lelógott hosszú fehér szakálla. Köszönti pengő illendőképpen, s elmondja, hogy miben jár. Tudom, ha nem is mondod, mondta a bölcsember, de ha meg akarod kapni a feleségedet, előbb te segíts rajtam. Kerek száz esztendeje, hogy ezen a sziklán ülök, s nem tudok felkelni, mert a mátkám a gyűrűjével együtt elveszett. Ha megtalálod a mátkámat s a gyűrűjét, akkor te is megkapod a feleségedet. Kérdezte pengő. Hát hol találom én meg a te mátkádat? Hely, fiam, felelte a bölcs, hiszen éppen azt nem tudom, hogy hol van, mert tudd meg, hogy csak három dolog van a világon, amit én nem tudok, s ez éppen a közül a három közül való. Visszament pengő nagybúsan az aranyhalacskához, s elpanaszolja, hogy mivel fogadta őt a bölcsember. Csak ne búsulj, mondja az aranyhalacska. A bölcsember mátkája a gyémánt várban van. Meríts egy palack vizet, tégy bele engem, s vigy magaddal, majd visszaszerezzük a bölcsember mátkáját. Elindult pengő királyfi, megy hegyeken, völgyeken át, erdőkön, mezőkön keresztül. Egyszerre csak megérkezik a gyémánt várhoz. Azt mondja az aranyhalacska. No te királyfi, jól megjegyezd, hogy ebben a várban minden fekete,

és asszonyokkal, s úgy megverték Pengőt, hogy elnyúlt a földön. Második nap éppen így járt. Hiába erőltették, hiába kínozták, hozzá nem nyúlt az ételekhez. Elkövetkezik a harmadik nap, s hát megfehérettek mind a szobák. Fehér ruhás emberek s asszonyok jöttek a szobába, fehér abrosszal terítettek asztalt, csupa fehér ételeket hoztak, s énekeltek Pengőnek szebbnél szebb nótákat. De most már Pengő is evett mindenből, amennyi csak belefért. Mondja reggel az aranyhalacska Pengőnek. No, a próbát jól kiáltad. Most menj le az istállóba, ottan találsz négy fekete paripát. Ez a négy paripa, négy leány. Egy a bölcsember mátkája, egy a farkas, egy a sas, és egy a holló királyé. Ezt a négy leányt az a vén boszorkány rabolta el, aki ez a gyémánt vár. Mert úgy tud meg, ennek a vén boszorkánynak abban telik kedve, hogy mátkás leányokat rabol, azokat lovakká változtatja, hintó elé fogja. Mikor jól lejárta őket, vízbe fullasztja, s megint más leányokat szerez helyettük. Majd az istállóban meglátod a vén boszorkányt darás képében. Hol az egyik, hol a másik lóhátára száll. De te csak védj egy ostort a kezedbe, csapkodj a lovakra, s ha meg is kínozott szegényeket, addig csapkodja, míg a darást el nem találod. Úgy tett Pengő, amint a halacska tanácsolta. Lement az istállóba, egy jó szíjostorral elkezdte csapkodni a lovakat, hogy azok fájdalmukban mind felrúgták a hídlást. Nagyokat nyerítettek. Hanem egyszer eltalálta a darást is. Lefordult egyik lóhátáról, abban a pillanatban vénasszonnyá változott. Nagy csivalkodással kiszaladt az istállóból, s úgy elszaladt, hogy talán meg sem állt a világ végéig. Hát, amint a banya kiszalad az istállóból, a négy ló gyönyörűséges szép négy leánnyá változott. Pengő mindjárt indult a négy leánnyal, s vitte őket a bölcsemberhez. Megérkeztek a sziklához, fel akar kelni a bölcsember, s hát nem tud felkelni, pedig ott volt a mátkája előtte. Hát a gyűrűt nem hoztátok el? Kérdezte a bölcsember. Ja, Istenem, sírt a leány, azt a vén boszorkány elvette tőlem, s magával vitte. Gondolkozott egy keveset a bölcsember, s mondta. Azt már tudom, hogy a földön nincs a gyűrű, mert ha ott volna, tudnom kellene. Hát vagy a levegőben, vagy a vízben van. Eközben odaérkezett a farkas, a sas, meg a holló király is a mátkájáért, s a sas meg a holló király mondotta. No, annyit mi is mondhatunk, hogy a levegőben nincs a gyűrű, mert különben tudnunk kellene róla. Megszólalt az aranyhalacska. Akkor bizonyosan a tengerben van. Egyszeriben összehitte a halakat mind, s kérdezte, hogy nem láttak-e egy mátka gyűrűt. Mind azt felelték, hogy ők nem láttak. Mind itt vagytok-e? Kérdezte az aranyhalacska. A sántacsuka még nincs itt, felelték a többiek. Hát egyszer jön a sántacsuka is, rákiált az aranyhalacska. Hát te hol voltál? Hol késtél meg? Mondja a sántacsuka. Én bizony egy gyűrűt találtam a tengerben, s azt elittam a kocsmában. Ilyen-olyan teremtette, kiáltotta az aranyhalacska. Mindjárt visszahozd azt a gyűrűt! A sántacsuka nagy dérrel durral elinalt, visszahozta a gyűrűt, odaadták a bölcsembernek, s abban a pillanatban felállott, s azt mondta Pengőnek. A te feleséged a tenger 99. szigetén van, a bakarasznyi embernél. Eredj oda, ott megtalálod, s ha igazán szeret, majd ki tudja a bakarasznyi embertől, hogy miben van a szörnyű nagy ereje, mert szörnyű nagy ereje van. Akkor aztán elhozhatod a feleségedet. Az aranyhalacska mindjárt előszólított egy nagy szett halat. Pengő a hátára ült, s úgy úszott a 99. szigethez. Hát, amint odaérkezik, s kilép a szigetre, éppen ott sétál a felesége. Ölelik, csókolják egymást. De mikor vége volt az ölelésnek, csókolásnak, azt mondja az asszony nagy búsan. Hiába fáradtál ide, édes uram, nem tudsz megszabadítani a bakarasznyi embertől, mert szörnyű nagy ereje van, és én meg nem tudom, hogy miben tartogatja. A bakarasznyi ember éppen a déli álmát aludta, mondta az asszony Pengőnek, csak bújjon el valahová, majd mégis megpróbálja, hát ha mézes mázos szavakkal kiveszi belőle a titkot. Felmegy a királyné a palotába, éppen akkor ébredt fel a bakarasznyi ember, oda megy az asszony hozzá, simogatja a hétrőfös szakállát, szirógatja az arcát, s mondja. Látod, látod, mindig mondod, hogy így meg úgy szeretsz engem, de én nem hiszek neked. Hát én azt mivel tudjam bebizonyítani? Kérdezte a bakarasznyi ember. Mivele? Azzal, ha megmondanád, hol tartogatod az erődet, legalább én is vigyáznék rá. Nagyot kacagott a bakarasznyi ember. Hát, megmondom neked. Ott vanni az ajtó mellett, abban a darab fában. Ja, Istenem, hát hogy lehet ott tartani, hát ha valaki elvinni, mondotta az asszony. Azzal felkapta a fát, s bezárta az almáriomba.
A bakarasznyi ember nagyot kacagott. No, látod, elbolondítottalak, mert nem a fában van az

0: erőm, hanem abban a seprűben, mi?
1: Bizony, ha abban van, akkor azt is elzárom, s elzárta az almáriumba. A bakarasznyi ember még nagyobbat kacagott.
0: Látod-e, megint elbolondítottalak, mert nem a seprűben van az én erőm, hanem a piszkafában.
1: Az asszony szépen felvette a piszkafát, kendőbe takargatta, s elzárta az almáriumba. Azt mondta akkor a bakarasznyi ember. No, most már látom, hogy igazán szeretsz. Hát tudd meg, hogy sem abban a fában, sem a seprűben, sem a piszkafában nincs az én erőm. Ott van az én erőm messze innét az erdőben, egy aranyszarvasban. Ez az aranyszarvas, mikor én alszom, mindig lejár inni az aranypatakba. Ha valaki meglőné, egy bárány szöknék ki belőle, akkor ebben lenne az én erőm. A bárányt, ha meglőnék, kirepülne belőle egy aranykacsa. Ha az aranykacsát meglőnék, abból kiszállna egy aranybogár, s ha ezt el nem pusztítanák, ebben megmaradna az erőm, de ha ezt is elpusztítják, akkor az én erőmnek vége. Hiszen csak azt várta az asszony, hogy elaludjék végre a bakarasznyi ember. Mindjárt kisurrant a palotából, szaladt Pengőhöz, s töviről hegyire elmondta neki, amit a bakarasznyi embertől hallott. Megy Pengő az erdőbe, s amint megy, mendegél, meglát egy farkast, meg akarja lőni, de a farkas megszólal. Ne ölj meg, királyfi, mert engem a farkas király küldött a te segítségedre. Megy tovább Pengős, egyszer csak a feje felett egy sas repül el. Veszi a nyilát, megcélozza, de a sas megszólal. Ne lőj meg, királyfi, mert én tereád vártam itt. A sas király küldött a segítségedre. Jól van, nem lövi meg, hogy lőtte volna meg. Megy tovább Pengő királyfi, s hát egy holló repül feléje. Célba veszi azt is, de a holló is megszólal. Ne lőj meg, királyfi, mert engem a holló király küldött a te segítségedre. Pengő nem lőtte meg a hollót, hanem ment egyenesen az aranypatakhoz. Ott meghúzódott egy bokor mögé, és várta az aranyszarvast. Hát egyszer jön az aranyszarvas, hegyezi a fülét, néz erre, néz arra, s hogy nem látott senkit, belemegy a patakba. Úszott benne fels alá, fürdette magát, s akkor Pengő szépen célba vette a nyilával, s lelőtte. Szalad oda Pengő, hogy megfogja az aranyszarvast, de már abban a szempillantásban ki is ugrott belőle az aranybárány. Uccu, ott volt a farkas, neki szökött a báránynak, szétszaggatta. A bárányból kiröppent az aranykacsa, de arra lecsapott a sas, összetépte. Az aranykacsából kiszállott az aranybogár, azt meg a holló fogta meg. Szépen odavitte Pengőnek, s Pengő zsebkendőjébe kötötte a bogarat, úgy vitte a bakarasznyi ember palotájába. Felmegy Pengő a palotába, mondja nagy örömmel a feleségének, hogy megvan a bakarasznyi ember ereje. Hát arra a szóra támolyog ki a szobából a bakarasznyi ember is, s mondja Pengőnek. Megfogtad az erőmet, királyfi, de ha visszaadod, cserébe neked adom minden vagyonomat, mondott a Pengő. Nem kell a vagyonod, s nem is hiszek a szavadnak, mert te jóért rosszal fizettél nekem. Azzal a bogarat beledobta a tűzbe, porrá égett, s ím, halljatok csodát, szemük láttára porrás hamuvá lett a bakarasznyi ember is. No, feleség, mondott a Pengő, most már kettőnké a világ. S mentek haza az asszony apjához. Csaptak nagy lakodalmat, meghívták rá a bölcsembert, a sas királyt, a holló királyt, a farkas királyt, Pengő királyfi két bátyját, s hét nap s hét éjjel szólott a muzsika, folyt a bor hencidától boncidáig. Lakodalom után a király Pengőnek adta egész országát, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2. Jó Dim FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa. Jodin FM.
1: Klasszne Radio. Vdorohu.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

Gong. Yes. A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Biodin FM.

0: DJ Don.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настапа. И один FM. Классное радио.